0: meg szex!
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép hétfőt kívánok, augusztus 24-e van, és hát a legfontosabb, amit ugye inkor a nap elején megteszünk, hogy megnézzük, kik a névnaposaink. A mai napon a Bertalanok ünnepelnek, és persze tiszta szívből kívánunk nagyon boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik. Na hát, sok minden történt egyébként a mai napon, sok minden köthető augusztus 24-éhez, például pont 203 évvel ezelőtt Miskolcon megnyitották a Miskolci Nemzeti Színház elődjét, 184 éve pedig József Nádor elhelyezte a Széchenyi Lánchíd alapkövét, és egy valamivel közelebbi mérföldkő 38 évvel ezelőtt, 1988-ban ezen a napon született meg az első magyar lombik bébi. Na de hogy milyen időjárás tartogat nekünk ez a hét, arról is beszélünk nem sokára, most viszont belekezdünk a hétfő hajnalunkba rengeteg jó hazai zenével. A folytatás Nikoé, ez a hányszor? Itt a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szuper késő nyári idővel kényeztet minket a hétfő. Ma a napsütésé lesz a főszerep, a felhőkből eső sehol sem várható, és bár az északi szél több felé megélénkül, a hőmérő a kellemes 26-32 fok környéki tartományban marad. Holnap, vagyis kedden már érdemes lesz magunkkal vinni az esernyőt. A kezdeti napsütés után délnyugat felől megnövekednek majd a felhők, késő délutántól pedig záporok, zivatarok pattannak ki, ezek estére kelet felé vonulnak. A szél feltámad, a hőség viszont marad, 27 és 33 fok közötti csúcsokra készülhetünk egészen a hét közepéig. Élvezd ki a mai zavartalan napsütést, a nyár utolsó pillanatait, legalábbis a naptári nyár, mert aztán gyanítom, hogy szeptemberben is marad még a jó idő. Na, indítsuk el a hetünket rengeteg jó hazai zenével itt a Petőfin. Jön a Sieder, és a Minden ott van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk a hétfő hajnalunkat, augusztus 24-e van, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, és milyen jól teszed. A mikrofonnál Medgyessy Gábor jön mindjárt a Living Room, és itt lesz a Hírviár csapata is, de előbb lágy dallamok Bernadettel, ez az Anya búj mellé.
0: Itt egy újabb óra,

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá Magyarok petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy énekesnő, hegedűművész és énektanár egyben. Jön a folytatásban ő, Novák Éva, aki az idei Dal műsorban tűnt fel a Nem tartozom senkinek című saját zenével. Vannak pillanatok az életben, amikor meg kell állnunk és ki kell mondanunk, hogy elég volt. Elég a folyamatos megfelelni vágyásból, a belső harcokból és abból, hogy mások elvárásai szerint éljük a mindennapjainkat. Novák Évi dala pontosan ezt a felszabadító érzést dönti zenébe. A Nem tartozom senkinek egy végtelenül erőteljes és őszinte vallomás arról a fordulópontról, amikor végre a saját útunkat választjuk és vállaljuk önmagunkat. Ha neked is szükséged van egy kis energiára, egy kis lökésre, akkor tekerj a hangerőn, jön a Nem tartozom senkinek Novák Évitől, itt a Petőfi.

0: FM-en leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar az éjszakai műszakod mellé szólnak, a hazai kedvencek, különlegességek itt nálunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Remélem, hogy már érzette is a frissen főtt kávé illatát, de ha még nem, akkor épp itt az ideje egynek. Kortyolgassuk együtt a kávénkat, és hallgassunk jó hazai zenéket. A folytatásra például a Jumpin' Matt and Heath Combo csapatát hozom neked. Ez a Come On Pretty Baby, aztán nem sokára a budai Christopher is itt lesz a déli bábbal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk hazai dalapokkal ezt a hetet is, augusztus 24-e van, hétfő. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, itt a Petőfén, pedig találkozhatsz nem sokára a KFT újdonságával, itt lesz a Valahogy nem az én napom, Gustav Tiger is érkezik, de előbb még Ferenci György és az első Pesti Rackák. Hey, örtök, hey.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a hétfő hajnalunkban itt van. Világzene egy jó adag magyar csavarral, a Richman Orchestrával folytatjuk. Ha igazán a kedvedre való, amikor a folk, a ska, a punk összetalálkozik, akkor szerintem most következő 8 tagú csapatot imádni fogod. Fúvósok, vonósok, zongora, dobok, valami női és férfi ének egyesül náluk egyetlen hatalmas energialöketben. Ők aztán garantáltan nem háttérzenét szolgáltatnak, hanem általában eseményeket teremtenek, akár klubban, akár fesztiválon, színpadon állnak. Itt van a Richman Orchestra, és az idő elmúlt.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Benjivel, a fiatal vietnámi származású zenésszel, énekessel megyünk tovább, aki már gyerekként több hangszerrel barátságot kötött. Éveken át tenor kürtözött, és a mai napig szívesen ül a zongora, vagy éppen a gitár mellé. Az énekléssel hobbiként kezdett el foglalkozni, de idővel egyre többen biztatták, hogy fordítson több időt az éneklésre. Rengeteg énekversenyen vett részt, aztán az ország végül 2014-ben ismerhette meg, amikor is színpadra állt az X-faktorban, a többi már történelem. Itt van Benji, aki éppen ebben a dalában arról énekel, milyen jó csak úgy együtt lógni néha a szerelmünkkel, és nem csinálni semmit. Ez a With You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb órába összpontosulnak a kedvencek, és igazi különlegességek itt a Petőfin. Ébredezzünk együtt, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, augusztus 24-e van, hétfő, mindjárt itt van a Tigris Sophie csapata, a Paprikával, de előbb Borbé Richárdot hozom, ez a nagyobb.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A 80-as évek szinti popos analóg hangzása, élő dobok, autotune-mentes ének, mégsem retrót játszanak, hanem az analóg energiákat hozzák vissza a mai indie popba. Itt dolgozik a This Must Be Love csapata, akik tudatosan választották a hangszeres valóságot a mai hűvös mainstream helyett. Bár a nevük angola, a dalai kivétel nélkül magyarul szólalnak meg, és a közös próbákon egymás ötleteiből nyerik el a végleges formájukat a zenék. Ha szereted a hangszereket, az élő hangszereket és az őszinte dallamokat, akkor neked való a This Must Be Love. Már is pörög tőlük a Minden Random, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szuper hírem van, indul a nyár utolsó hete, és az időjárás abszolút oda teszi magát. Ma zavartalan napsütésre, 26 és 32 fok közötti melegre számíthatunk, esőnek pedig nyoma sem lesz, mondjuk ennek a természet már kevésbé örül. És a habatortán, hogy a napokban még tovább kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, érdemes kielvezni a késő nyári meleget, jó kis strandolással például. Tarts velem ma is itt a Petőfin, a folytatásban együtt ébredezünk a New Level Empire-rel, ez a Nem Véletlen. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, szép jó reggelt, és tarts velem a folytatásban is. Habocki Máté kollégám ezen a héten szabadságát tölti, úgyhogy velem találkozhatsz ezen a héten minden reggel. Nem megy messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes nyári idő lesz. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. Érkezik az iskola kezdési támogatás. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Biatorbágy és az M0-ás között a Budapest felé vezető

0: gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A mai érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Az elmúlt hónapok egyik fejlesztésének köszönhetően az új rendszerben elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás is. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 maradtak áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütésre készülhetünk, az északnyugati északi megyékben néhol előfordulhat jelentéktelen esőzápor. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép jó reggelt Magyarország, augusztus 24-e van, indítjuk a nyár utolsó teljes hetét. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, de cserébe egyébként egy nagyon szép hétfő áll előttünk, tele rengeteg jó hazai zenével. Tarts velem a folytatásban, itt is van a Halottpénz.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodás. Hétfőt, augusztus 24-e van, elérkeztünk a hét első napjához, úgyhogy ébredezzünk együtt. Kezdjük a legfontosabbakkal, nagyon boldog névnapot kívánunk a Bertalanoknak, és természetesen tiszta szívből köszöntjük mindazokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Na hát nézzük meg, hogy mi minden történt ezen a napon a történelemben. Pontosan 203 évvel ezelőtt Miskolcon megnyílt a Miskolci Nemzeti Színház elődje, 184 éve pedig József Nádor elhelyezte a Széchenyi Lánchíd alapkövét, és egy közelebbi mérföldkő, hogy 38 évvel ezelőtt, 1988-ban ezen a napon született meg az első magyar lombik bébi. Az időjárás miatt abszolút nem lehet panaszunk, ma a napsütésé lesz a főszerep, eső sehol sem várható, a friss, kellemes reggel után délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő, vagyis tökéletes késő nyári időnk lesz. Hát igen, most már ezt kell mondanunk, hogy késő nyári. Picit ízlelgessük, mert aztán jövő héten jön a szeptember. Na de most még induljon a hétfő, pöccintsük ki az álmat a szemünkből, egy újabb hazai kedvenccel a folytatásban. Itt a 30Y és a Révbeér. És ez a

0: előtt járunk. Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Példátlanul erős El Niño van kialakulóban állítólag a csendes óceán felett, erre a Brit Meteorológiai Intézet figyelmeztet. A szakértők azt mondják, hogy a jelenség a klímaváltozással karöltve azt eredményezheti, hogy 2027 globálisan a valaha mért legmelegebb év lehet a Földön. Még ennél is melegebb? Hát az ENSZ és a nemzetközi kutatók szerint az El Niño egyszerűen olajat önt a felmelegedő világ tüzére, ami extrém hőséget és szélsőséges időjárást hozhat a következő időszakban. Hát én mindig kételkedve fogadom a 2-3 napnál távolabbi előrejelzéseket, azért bízunk benne, hogy nem lesz ennél forróbb a következő nyarunk. Na de most irány előre, a reggelben, a hírpercekkel, aztán itt lesz ez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió. Marad a kellemes nyári idő. Szerdától újra 100%-on termel a Paksi atomerőmű. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Csomópontot építenek az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. Szerdára éri el újra a teljes 2000 megawattos teljesítményét a Paksi atomerőmű. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt tegnap, amikor megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát és a dúsított urán tartalmazó kazettákat. Az erőmű termelése ekkor már több mint 40%-os volt. A kormányfő megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját.
3: Várhatóan szerdára mint fog újraindulni az összes turbina, és hogy várhatóan szerdára éri el a teljesen érleges teljesítményét a 2000 megawattot a Paksi atomerőmű. Azóta is tervezette halad a folyamat, jelenleg a 8 nagy szivattyúból már 7 üzemel.
2: Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, akik több hete a Paksi atomerőműnél dolgozik. Megköszönte a felajánlásokat is, legyen szó szakértelemről, ételről, szállásról, több tízezer tonna kőről vagy műszaki kapacitásról. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Előre láthatóan 600 millió forinttal lesz olcsóbb a Paksi fenékküszöb megépítése a vártnál, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál dandártábornok elmondta, 33.500 tonna kő érkezik napi 60-70 teherautóval. 5.000 tonna követ ajánlottak fel cégek, amelyek a szállítási költségeket is átvállalták. Hozzátette, a beruházásra eddig 1,6 milliárd forintot költöttek.
4: Még a neheze hátra van, ugye a megtámasztása ennek a fenéküszöbnek, ez egy komoly mennyiséget hoz, de az már most látható, hogy 100 millió forintos megtakarításunk ebből az 1,6 milliárdból már most van, és ahogy most számoljuk, minimálisan 600 millió forintos megtakarítást el tud érni ez a projekt. Ez egy nagyon nagy dolog, és arra biztatok ismét mindenkit, hogy aki teheti és érzi magában az erőt, illetve az elkötelezettséget országunk iránt, tegye meg azt, hogy ezt a támogatást fenntartja és a továbbiakban is biztosítja számára.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részlete. Az adómentes támogatást a családoknak nem kell külön igényelniük, a pénz első felét a Magyar Államkincstár folyósítja. A juttatás többek között az egyszülős családban élő, a tartósan beteg és az árva ellátásban részesülő gyermekek kapják meg. Mintegy 400 ezer gyermek érintett, mondta Forsthoffer Ágnes házelnök a közösségi oldalán közzétett videójában.
5: Kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az országgyűlés az iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. Ennek köszönhetően most 100 ezer forint támogatásban részesülhet 400 ezer kedvezményezett gyermek. A támogatás első felét 50 ezer forintot augusztus 24-éig, a második felét pedig november 30-áig kapják meg az érintett családok.
2: Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utas tájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hévek és tram-train járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Ma van Ukrajna függetlenségének napja. Az ország 35 évvel ezelőtti 1991-ben ezen a napon vált ki hivatalosan a Szovjetunióból. Az emléknap alkalmából a Kossuth Rádió egy 29 éves, Hollandiában élő magyar fiatallal készített interjút, aki önkéntes katonai szolgálatot vállalt a kelet-ukrajnai fronton. A férfi azt mondta, az, hogy Ukrajna még mindig fel tudja tartóztatni az oroszokat, szerinte nagyon bátor dolog.
6: Azt nem tartom igazságosnak, hogy ez csak nekik kell harcolniuk. Úgy gondolom, hogy ez veszélyt jelent Európára, ez a háború, hogyha esetleg Ukrajna megadná magát, amit valószínűleg nem fogják, vagy ha az oroszok előrébb tudnának nyomulni egészen át az országon. Ez mindenképpen veszélyt jelentene Európára, a balti államokra mindenképp. Meghallottam ezt a hírt, hogy igenis felépítettek először egy internacionális légiót. Voltam olyan retardált, hogy eljöttem, de soha nem fogom megbánni soha.
2: Ukrajna budapesti nagykövetsége közleményében azt írta, hálásak Magyarországnak azért, hogy 35 évvel ezelőtt az elsők között ismerte el az ország függetlenségét. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-ára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig, számolt be kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energialétesítményekre is. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arrafelé kisebb esőzápor kialakulhat. Többfelé megélénkül az északi szél. Délutánra 26-32 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a sok napsütés, és néhány fokkal melegszik az idő.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Szoboszlai Dominik pontot mentett a Liverpoolnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában két mérkőzés maradt vasárnapra. Bajnoki címvédő Eto Győrben 3-0-ra kiütötte az Zalaegerszeget, így fellépett a tabella második helyére, az Ete továbbra is kieső helyen áll. A keleti rangadón kiállítás 2 is, gól azonban egy sem született. Kisvárda Debrecen 0-0, a két gárda 5-5 ponttal 8. illetve 9. Az angol Premier League első fordulójában a Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle otthonában. A vörösök egyenlítő gólját Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből a hosszabbítás 9. percében. Szoboszlai és Kerkez Milos egyaránt végigjátszotta a mérkőzést. Halász Bence harmadik helyen zárta a férfi kalapácsvetők küzdelmeit a lengyelországi Hozsúfban megrendezett atlétikai gyémántliga versenyen. Az Európa-bajnok Halász 79 méter 44 cm-es eredményével állhatott a dobogó alsófokára a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila 44-68-al az ötödik helyen ért célba. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíjat Zandvoortban. Norris mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba másodikként, az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit George Russell pedig harmadikként. Következik 2 hét múlva az olasz nagydíj Monzában. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: 7 óra előtt járunk, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha nem esik, az a baj, ha pedig esik, az a baj. Úgy tűnik, komoly drágulási hullám közelít a kedvenc reggeli fekete nedünk felé. Na de hogy miköze ehhez a braziliai esőzéseknek, a következő órában beszélünk majd erről. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem a folytatásban is. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán kihúz minket az ágyból az Imago Mundi, itt lesz a 20.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kellemes nyári idő lesz. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Érkezik az iskolakezdési támogatás. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet tovább haladni. Már 4-5 kilométeres a feltorlódott kocsisor. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sáv lassabb haladásra számíthatnak. Az M0-as autóúton az M4-es és az M5-ös

0: a Paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Még nagyjából 150 méter kell, hogy összeérjenek, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Pakson. Csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A mai érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütésre készülhetünk, az északnyugati északi megyékben néhol előfordulhat jelentéktelen eső, zápor. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ébredezünk együtt, hétfőn, augusztus 24-e van. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Úgy tűnik, hogy a kávé árára hatással lehetnek a brutális brazíliai esők. Nem sokára jövök a részletekkel, most viszont húzzunk bele az Imago Mundival. Ez a 20.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag nagy

0: Kálai Szandors András újdonsága, a Take Me Back Home, 4:08 múlt 3 perccel. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar sajnos torlódásra és balesetre is számíthatunk a reggeli csúcsban. Jövök a részletekkel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M3-as autópályán Budapest felé kerekharaszt után az 50-es kilométernél több autó karambolózott, a sávzárás miatt már 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között lassú a haladás, az M0-áson pedig a Gyál környéki szakaszon torlódnak az autók, emellett a fővárosba vezető főutak, főleg a 10-es, a 11-es és az 51-es szinte mindenhol telítettek. Indulj időben, vigyázz magadra az utakon, ha pedig van közlekedés. Infót küldte el SMS-ben vagy Viberen 0630303380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Fél nyolc előtt járunk, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar frissen indult a napunk. Én mondjuk bringába jöttem, azért egy vékonyabb pulóver kellett. Az országos átlag még mindig csak 15 fok környékén van, így készülj. De aztán nem kell aggódni, megindul a felmelegedés, és ha minden igaz, a 30 fokot karcoljuk majd alulról. A részleteket Bártfai Kinga hozza nekünk már, és utána én is hozok neked valamit. Itt lesz a Margaret Island-től, ha elvesznél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes nyári idő lesz. Víz- és energiagazdálkodási javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A most gáz veszélyeire hívják fel a figyelmet a szakemberek. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két személyautó köccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, a feltorlódott kocsisor már 4-5 kilométeres. Baleset történt a 11-es főúton Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő ugyancsak Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának Tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap, és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az MVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. A most gáz veszélyeire figyelmeztet Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Felhívta a figyelmet, hogy a most erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet vagy akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütésre készülhetünk, az északnyugati északi megyékben néhol előfordulhat jelentéktelen eső, zápor. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: 3:48 lesz pár másodperc múlva. Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Míg itt Európában a szárazsággal küzdünk, addig például Brazíliában komoly gondot okoznak az esőzések, és az, hogy azt mondom, esőzések talán nem a legjobb kifejezés. Vízözön, az találóbb. A kávé ültetvények bőven kaptak ebből a vízözönből, ami hatalmas mennyiségű érett termést mosott le a fákról, ez pedig súlyosan károsította az arabika kávé termését. Mivel Brazília adja a világ arabikájának csak nem felét, a hírre azonnal kilőttek a tőzsdei árak. Június óta csak nem 35%-ot drágult a kávé. Kíváncsian várjuk a folytatást, bár egyébként elég csak ezt a hírt meghallgatni, és már is felpörög a vérnyomásunk, nem is kell kávé. Na de a reggeli kávé kortyolgatás mellé hozom a kedvenceidet itt a Petőfi. Most a Blaha Louisiana rúgja rá az ajtót a hétfő reggelünkre, ez a vadonatúj és sűrű végtelen.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok meg most

0: Két perccel járunk 8 óra előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallott. Sűrűsödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, az M0-as keleti szektorában, az M5-ös felé, a 31-es főút és az M4-es csomópontja között. Nagyon lassan arra szólnak csak az autók. Az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban kell lassabb haladásra számítani. Az 51-es főúton pedig a Dunaharaszti elkerülő szakaszon torlódtak fel sokan. Bártfai Kinga mindjárt jön a részletekkel, érkeznek a friss hírek. Vezess nagyon óvatosan, aztán csavarja hangerőn, mert leendesít lesz.
1: Szakad a szív és fakul a szem, ki vagyok én, azt mondd meg te.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
11: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
13: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
13: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
13: a Petőfi Rádióban.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: Ez a Petőfi Rádió.
15: Kellemes nyári idő lesz, érkezik az iskola kezdési támogatás. Ukrajna továbbra is tagadja, hogy közelett volna az északi áramlatok felrobbantásához. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
15: Két személyautó koccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A Kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, a feltorlódott kocsisor már 4-5 kilométeres. Baleset történt a 11-es főúton Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
15: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részét. A szülők. A mai érkező összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben.

0: új intézkedéseket. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéken 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütésre készülhetünk az északnyugati északi megyékben, néhol előfordulhat jelentéktelen esőzápor. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kellemes idővel búcsúzik a naptári nyár ezen a héten, Kingának köszönjük szépen. Mi pedig lendületesen indítjuk a hétfőt, akár dugóban arra szólsz, vagy már melóban, vagy tarts ki, hozom a felmentő sereget. Jó reggelt, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés Leanderé, ez az Én vagyok a veszély.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami

0: 4:09 múlt 1 perccel, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A képernyők előtt és az online térben is óriási a kínálat ma a sportrajongóknak. Az M4 Sporton délután 6 órától a röplabda Európa bajnoksági a főszerep. A női válogatottunk Törökországgal csap össze a csoportkörben. Este 8-kor pedig érkezik a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolása. Ha pedig még több röpire vágynál, akkor az m4sport.hu-n már kora délutántól egészen késő estéig egymást követik az EB meccsek. Pályán a hollandok, a szerbek, a lengyelek és a szomszédos horvátok is. Hajrá magyarok, szurkoljunk együtt ma is. Én pedig szurkolok neked, hogy a lehető legjobb legyen a hétindításod. A lendületet most éppen a szuper nem adja. Egy nap egy év.
1: Mikor az

0: Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Két perccel járunk fél kilenc előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyart frissül. A közlekedési helyzet, és van néhány jó és néhány kevésbé jó hírem a Budapest felé tartóknak. A jó hír az, hogy az M3-as autópályán Kerekharasznál az 50-es kilométernél megszűnt a korlátozása a korábbi kocsanás után, viszont a 4-5 kilométeres kocsisor még csak lassan oszlik, türelem. Eközben az M0-áson az M4-es és az M5-ös között, valamint a déli szektorban és az M51-esen is telítettek a sávok. Az M1-esen és az 1-es főúton Biatorbágynál áll a bál, a főváros felé vezető utakon pedig a 10-esen Solymártól, 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglódnál és az 51-esen Dunaharasztinál lépésben halad a forgalom. Vegyél egy mély levegőt és tartsd a követési távolságot. És ha már autó, az autós klíma használatért komolyan büntetnek az olaszoknál. Nem sokára beszélek a részletekről, na de most jön Bártfai Kinga a friss hírekkel, aztán itt lesz a Carson Kóma is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió. Kellemes nyári idő lesz. Szerdától újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű. Hatalmas vihar söpört végig a Baltikumon. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két személyautó koccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a feltorlódott kocsisor még 4-5 kilométeres. Baleset történt a 11-es főúton Szentendre bel területén, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő tegnap Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csak nem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat, az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. 20 év óta nem látott vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is meghalt egy ember, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sok napsütésre készülhetünk, az északnyugati északi megyékben néhol előfordulhat jelentéktelen eső, zápor. A szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok jöhet.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

3:45 járunk 2 perccel, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt! Olaszországban nem tréfálnak, ha a klímapazarlásról van szó, miközben a 3. hőhullám sanyargatta nemrég az országot, és árnyékban is 40 fokot mértek, akár több mint 170 ezer forintos bírságot is kaphat az az autós, aki álló helyzetben járatott motorral hűti az utasteret. Az olasz Kressz környezetvédelmi és zajszennyezési okokból szigorúan tiltja az alapjárati klímázást a parkolókban. A szabály alól csak a megkülönböztető jelzést használó járművek, a fogyatékossággal élőket szállító autók, na meg persze az elektromos kocsik a kivételek. Úgyhogy ha Olaszországban nyaralnál, akkor óvatosan a parkolóbeli hűsöléssel, mert aztán méregdrága a bírság lehet a vége. Egyébként az Európai Unión belül Németországban is kifejezetten tiltják a járművek indokolatlan motorjáratását és a felesleges zajkeltést. Ha a rendőr megállapítja, hogy csak a klíma vagy a fűtés miatt jár a motor parkolás közben, ott 80 euró lehet a bírság. Ausztriában akár 75-100 euró is lehet, de súlyosabb környezetvédelmi vagy lakóövezeti kiégés esetén a 10.000 eurót is elérheti a felső határ. Nálunk a Kressz egyébként nem nevesíti külön a klímahasználatot, de a környezetvédelmi és lakossági zavarásra vonatkozó általános szabályok alapján a rendőr vagy a közterület felügyelő figyelmeztethet vagy szankcionálhat, ha valaki tartósan és feleslegesen járatja a motort a lakóövezetben, úgyhogy ne tegyük. Na de most guruljunk tovább itt a Petőfin egy újabb hazai kedvenccel a reggelünkben. Ez a felső 10.000, és a semmi pánik.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Igen.
1: Alig 3 perccel járunk 9 óra előtt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lassan lehet dobni a vékonyabb pulóvert is, az országos átlag már 20 fok felett van, bár még mindig akadnak hűvösebb tájak, például Mosonmagyaróvár, vagy éppen Záhony környékén. Csak óvatosan, nehogy megfáz. Bártfai Kinga jön és hozza a friss híreket, aztán indítsuk el együtt a hétfő délelőttöt, ebben a belga segít majd. Tarts velem a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
5: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
16: Kellemes nyári idő lesz. Szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. A parlament elé kerül a víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslat. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Két személyautó koccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a feltorlódott kocsisor még 4-5 kilométeres. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
16: A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő tegnap Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Ezt mondta Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere arról a társadalmi kezdeményezésről szólva beszélt erről, amelyet polgári demokraták néven indított Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Az ellenzéki politikus a felkelőben úgy fogalmazott, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos

0: 17-22 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Élvezzük ki a naptári nyár utolsó pillanatait. Bártfai Kingának köszönjük szépen a legfrissebb híreket, és akkor már is indítjuk a hétfő délelőttöt, 9 óra után járunk, remélem mostanra már mindenkinek sikerült felébrednie, akinek fel kellett. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a kezdés a belgáé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

0: megtettük, hogy a hívott szám nem elérhető.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bertalan napja van, a néphit szerint ilyenkor elillan a nyár, megtörik a meleg, és hűvösebbre fordul az idő. Egyébként ezen a napon ér véget a Perszeidák meteorrajának hivatalos aktivitási időszaka. Ha esetleg ezután is látnál egy kósza meteort, akkor az valószínűleg nem nézte a naptárat. Na de most mi sem a naptárat, hanem inkább az utakat nézzük.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Figyelj, ha most ülsz a kormány mögött, mert hogy az M3-ason Budapest felé Kerekharasztnál ugyan szerencsére már feloldották a korlátozást a korábbi koccanás után, viszont egy 4-5 kilométeres kocsi soron még át kell rágni magunkat. Ennél nagyobb a baj a 49-es főúton, ahol a Csengeri lehajtónál egy kamion és traktor ütköztek. Az utat a 49-es kilométernél teljes szélességében lezárták, így ott egyáltalán nem tudsz most tovább haladni. Eközben a főváros környékén is nagyon sűrű még a reggel, a délelőtt, lassulásra kell készülni. Az M0-áson, az M4-es és az M5-ös között, az M1-esen Biatorbágy térségében, valamint az M3-as bevezető szakaszán is. Ha az 1-es, a 10-es, a 11-es, a 31-es vagy éppen az 51-es főutakon közelíted meg Budapestet, akkor érdemes egy jó nagy adag türelemmel tenni ezt, mert hogy mindenhol lépésben halad a forgalom. Vezess nagyon óvatosan, és ne feledd, tarts nagy követési távolságot. Ha van közlekedési infód, ezt küldd el nekem SMS-ben, Instán, Facebookon vagy éppen Viberen.
2: Jó utat! És hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió. Amíg te ott

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Cseh Tamás és Bereményi Géza öröksége nem egy zenei stílus, hanem egy látásmód. Meglátni a hétköznapi ember sorsában a költészetet. Ennek a hagyománynak az egyik legizgalmasabb kortárs képviselője a 29 éves Artisius díjas dalszerző tanár Hegedűs Józsi. Józsi dalai a kelet-európai lét nyers, mégis lírai tapasztalatait sűrítik magukba. Itt a legújabb zenéje a Cowboy Summer, és a cowboy kalap mögött nem egy paródia rejlik, hanem a kelet-európai lét magányos, mégis szabad életérzése. A Cowboy Summer egy igazi költői, mégis nyers vallomás a nyári bolyongásokról. Őszinte történetmesélésre fel, itt van Hegedűs Józsi és a Cowboy Summer.
1: Ez

Nora Till és a Last Round Stable, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az utolsó kört kéri ki a nyár is. Elindult az utolsó hét, és bizony a nyár utolsó hétvégéjén zenével, színházzal és színes utcai forgataggal telik majd meg az Andrássy út itt Budapesten. Augusztus 28-a és 30-a között érkezik a 6. Te Fest, Terézváros ingyenes összművészeti fesztiválja. Több mint 15 színház települ ki a helyszíre, a nagy színpadon pedig olyan nevek váltják egymást, mint a Magashegyi Underground, a Lóci játszik, Molnár Tamás, a Hot Jazz Band, vagy épp Soltész Rezső. A legkisebbeket meseelőadások és bűvéssók várják, vasárnap pedig a Sporté lesz majd a főszerep ingyenes edzésekkel és egészségügyi szűrésekkel. Zárd a nyarat egy hatalmas közösségi élménnyel az Andrássy úton. A részletes programokat Terézváros oldalán találod, itt a Petőfin pedig a legjobb hazai zenéket találod meg. A folytatásra már is jön Triek és Juhász Marci a Halandóval.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az óra végére értünk, ami azt jelenti, hogy mindjárt jönnek a legfrissebb hírek Bártfai Kingától. Szép délelőttöt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Te is megszoktad mosni a tojás héját, a nyers húst, vagy éppen mindig leöblíted az üdítős doboz tetejét. Sok szokásunk van, melyeket biztonságosnak gondolunk, de sokszor veszélyesebbek, mint gondolnánk. A következő órában erről is lesz szó, ahogy sok jó zenét is meghallgatunk. Itt lesz például mindjárt Ákostól az Ember Maradj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes nyári idő lesz. Szerdától újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két személyautó koccant egymásnak az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a feltorlódott kocsisor még 4-5 kilométeres. Egy kamion és egy traktor ütközött össze a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A 49-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Ezt mondta Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere arról a társadalmi kezdeményezésről szólva beszélt erről, amelyet polgári demokraták néven indított Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Az ellenzéki politikus a Felkelőben úgy fogalmazott, azokkal a polgárokkal szeretnének találkozni, akik elkötelezettek a polgári demokrácia mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyagiskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóság felhívta a szülők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartosság alapján vegyék az iskolai eszközöket. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek csak nem fele alkalmazott AI megoldásokat, ami 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja, hogy egyre fogy a munka

0: Aknak nem ajánlott.
1: Kingának köszönjük szépen a friss híreket. Megyünk tovább a hétfő délelőttünkben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Élelmiszermérnökök jöttek és kegyetlenül lecsaptak a mi konyhai rossz szokásainkra, melyekről eddig azt hittük, hogy teljesen rendben vannak. Na nem sokára jövök én is a részletekkel. A kezdés viszont most Ákosé.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Te is megmosod a tojás héját, mielőtt feltörnéd, vagy alaposan leöblíted a nyers csirke mellett a csap alatt? Ha igen, akkor van egy rossz hírem. Éppen ezzel veszélyeztetjük a saját és a családunk egészségét. Élelmiszermérnökök figyelmeztetnek 5 komoly konyhai bakira, amit szinte mindannyian elkövetünk. A nyers hús mosásával például nem elpusztítjuk a baktériumokat, hanem a fröccsenő vízzel, gyakorlatilag 1 méteres körzetben terítjük szét őket a konyhapulton. Ezek a baktériumok hőkezelés, vagyis sütés, főzés hatására amúgy is elpusztulnának a lábasban, szóval felesleges megmosni. A tojás héjáról a víz pedig azonnal lemarja a természetes védőréteget, így a kórokozók egyenesen a tojás belsejébe jutnak, ahogy ketté törjük, szóval ne mossuk meg a tojást, ha csak nincs rajta jól látható szennyeződés. A forró étel hűtőbe tétele pedig megemeli az egész hűtő hőmérsékletét, elindítva a többi étel romlását, szóval várjuk meg, mi kihűl, és utána tegyük csak hűtőbe. És ez még nem minden, kiderült az is, hogy a fából készült vágódeszka sokkal higiénikusabb, mint a műanyag társai. Az aludobozos üdítőket pedig nem a rákcsáló vizelet, hanem a sima por miatt érdemes letörölni, mert előbbi baktériumai a fémfelületen amúgy sem maradnának életben. Figyeljünk oda a konyhában, és főzzünk, süssünk biztonságosan. Nagyon szépen köszönjük az élelmiszermérnökök figyelmeztetését, talán okosabbak lettünk valamivel. Na de most a folytatás a hazai zenéké, már is itt a Margaret Island, neked a Petőfin, ez az eső.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar egy picit hanyagolják a buli zenéket, és egy meglepően mély személyes oldalát mutatja meg Kis Kevin és Marics Peti nekünk a régóta várt közös dalukban. Az Elszáll az idő nem a tökéletes szerelmi történetekről szól, ehelyett kendőzetlen őszintességgel mesél a hiányról, a megbánásról, a hajtásról, és arról, amikor az álmainkat és a pénzt kergetve próbáljuk nem elveszíteni azt, ami igazán számít. A dal egyik legütősebb pontja egyébként a nagypapától kapott útravaló, amit a kommentelők is azonnal a szívükbe zártak. Nem csoda, hogy a klip bejárta a YouTube felkapott listájának tetejét. A srácok hangja elképesztően jól működik együtt ezen a melankolikus, nosztalgikus dalamon, ráadásul egy hónap alatt már túl van az 1,7 milliós megtekintésen a klip. Kis Kevin és Marics Peti jönnek most együtt. Ez az Elszáll az idő. Itt a Petőfi.

A The Pontiac és a Maradok még itt a Petőfin, ahol minden magyar, és nem kell aggódni, a nyár is marad még. Délutánonként tombolnak az igazi nyárias hőmérsékletek, de a korán kellők ma reggel már megborzonghattak egy picit. Csendes, derült volt az éjszaka, ami meghozta az ősz első lehelletét. A legtöbb helyen 10 és 15 fok közé hűlt le a levegő, az északkeleti fagyzugos völgyekben pedig igazi pulóveres idő fogadta a munkába indulókat. Az időkép adatai alapján az országos mesnyertes megszokott módon zavar lett, ahol mindössze 5,4 fokig zuhant a hőmérséklet, de a Bakonyban is bőven 10 fok alatt alakultak a minimumok. Pánikra persze semmi ok, napközben gyorsan visszatér a kánikula, a keddi átvonuló front után pedig a következő reggelek újra pár fokkal enyhébbek lesznek. Élvezzük a friss reggeleket és a melengető délutánokat a nyár utolsó napjaiban, legalábbis ami a hivatalos nyarat illeti, mert azért gyanítom, hogy szeptemberben is lesz még itt nyárias időjárás. És élvezzük a hétfő délelőttöt ilyen jó kis hazai zenékkel. A folytatásra már is jön a Csak neked kislány és a Minden mozog. Itt a Petőfi. Megváltoz.

0: Denis csodájával búcsúzom tőled mára itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, a folytatásra Mac Kata jön a legjobb programajánlatokkal az Itthon Otthonban. Tarts vele, maradj a Petőfin, legyen szép napod!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
11: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Országszerte süt a nap, lezuhant egy Gripen szolnok mellett. Hamarosan kezdődik a Gubacsi híd újjáépítése. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
12: Egy kamion és egy traktor ütközött össze a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A 49-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A 4-ből 3 blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tette hozzá. Polgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni, nem pártokkal. Ezt mondta Navracsics Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az Orbán kormány egykori közigazgatási és területfejlesztési minisztere arról a társadalmi kezdeményezésről szólva beszélt erről, amelyet polgári demokraták néven indított Ferenc Orsolya egykori űrbiztossal. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el.
1: Petőfi Rádió. Sport.
13: Jó napot kívánok, Mújtita Istvánt hallják. A labdarúgó NB egy ötödik fordulójában a bajnoki címvédő Győr 3-0-ra legyőzte a vendég Zalaegerszeget, és ezzel feljött a második helyre a tabellán. A másik tegnapi mérkőzésen pedig a Kisvárda hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel, a két csapat így 5-5 ponttal a 8. illetve a 9. helyen áll. Szoboszlai Dominik 99. percben lőtt 11-esével, döntetlennel kezdte a szezont a Liverpool az

0: harmadik helyen Kimi Antonelli, George Russell sorrendben. Az összetett pontversenyt továbbra is Antonelli vezeti, előnye pedig 59 pont Russell-el és Hamiltonnal szemben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Még egy hét lazulás az iskola előtt, hozom a programokat, hogy hol és mi minden vár rá, de ez mindig kiderül aktuálisan. Itt vannak a részletek 11 és 1 óra között, az Itthon Otthon van ez a Petőfi program ajánlója. Hétvégi élménybeszámolókat az ünnepi programokról Facebook oldalunkon is, és most már Bájdenem várok.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar.

0: hol, ott hol. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Aki kitolta a hosszú hétvégét és továbbra is pihen, töltődik, azoknak is itt vannak a jó lehetőségek, hiszen újabb programok a láthatáron, például a Tábor Fesztivál, aminek idei rendezvénye egy olyan esemény, mely összekapcsolja a nyári kempingezés és a zenei fesztivál élményét Veszprém megyében Alsőrsön. Ha tehát szeretnéd megtapasztalni a táborozás szabadságát és közösségi élményét, ugyanakkor nem szeretnél lemondani a zenei fesztiválok izgalmáról sem, ahol élményekben gazdagok programok várnak, akkor most figyelj. Az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija van készülődőben Alsőrsön, hamisítatlan rock életérzés fővárosává fog ugyanis átalakulni. A nemzetközi sztárok és a hazai legendák garantálják majd a maximális energiaszintet, ott lesz az Iron Maiden egykori frontembere, exkluzív jubileumi műsorral, aztán a Ronnie Romero, Gas G formáció, az Ozzy Osbourne és Rainbow klasszikusokkal, valamint a Skót Kalóz Metár királyi szintén fellépnek majd, ahogy a Tankcsapda, a hagyományos zárógulit jegyzői Ród, az Ocean, a Depress a Leander Kills, az Alvin és a Mókusok, valamint a Pokolgép éveket megidéző totális metal produkció is, sőt mellettük olyan ikonok gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról, mint Charlie, a Moby Dick, a Blackout, az AVS, a Sing Sing, a Lord és a Mudfield. Mindezt tehát a Tábor Fesztiválon Alsőrsön. De van egyéb lehetőség is, természetesen már is megyünk tovább, van, ahol egyedi motorokat fedezhetsz fel. Jönnek a részletek, itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Számíthatsz rám, aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád, ezeket gyűjtöm össze, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Most egyedi motorokkal lehet találkozni, és a motoros közösség fog összegyűlni, ahogy évről évre, ezúttal ismét Hajdúnánáson, és nem csak a motorosok, hanem egyben a rockzene rajongók és a bulizni vágyók is a Motorok Weekenden. A felvonulások, a kiállított motorok és az egyedi gépek látványa önmagában is különleges hangulatot ad az eseménynek, legyen szó veterán vasakról vagy modern csodákról. A Motorok Weekend azonban a zenéről is szól, a színpadon hazai rock és metal zenekarok váltják egymást, akik garantálják a fesztivál hangulatot majd késő estig. A keményebb hangzások mellett a klasszikus rock is helyet kap az eseményen. Az intenzív 4 napos program sorozat során olyan legendás formációk zúznak majd, mint a Tankcsapda, az Oszián, a Kárpátia, a Pokolgép, a Róla, a Depresszió és a Leander Kills, de a Moby Dick, az Akela, a Nemzeti Hang és a Totális Metal is természetesen színpadra lép. A nonstop zenei zúgás mellett pedig lenyűgöző motorkiállítás, gokárt pálya, profi tetováló művészek, hajnali tartó karaoke, izgalmas vetélkedők és egy nyüzsgő bazár sor is vár Hajdúnánáson, Hajdú-Bihar megyében a Motorok Weekenden. Hogy hol és mi minden vár még rád, ez természetesen kiderül a folytatásban. Itt a Petőfén, Szeged is például fókuszba kerül az elkövetkező napokban, mindjárt jönnek a részletek.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm a Hello a Suli előtti utolsó héten, és sok program vár rád, a nyarat például a Napfény városában is záratod. A hazai fesztiválpiac legnagyobb múltú buli kavalkádja idén ismét a szín, a szegedi partfürdő, kemping és apartman területén, ahol idén is egy nappal hosszabb programsorozat, nagy színpados koncertek, felejthetetlen hangulat gondoskodik a nyár méltó lezárásáról. Ott lesz a hazai zenei élet legjava, úgyhogy kár is lenne elkezdenem sorolni, mert sose érnék a végére. Ezen kívül a szín sajátossága, hogy a fesztivál terület ugye már napközben is él. Medence és strandolás is lesz például, napozni is lehet, lesznek chillzónák, pihenőterek, sportos aktivitások, így strandröplabda és közösségi játékok, interaktív kitelepülések, kreatív és élmény alapú programok is várnak rád. Illetve a szín nevében is ott van ugye az ifjúság, nem véletlenül. A fesztivál kiemelten támogatja a diákokat, és szoros együttműködésben dolgozik a Szegedi Tudományegyetemmel és más felsőoktatási szereplőkkel. A civil falu pedig a szín egyik legerősebb és legfontosabb közösségi eleme, mely évek óta meghatározó szerepet tölt be a fesztivál életében. Ebben a különálló, mégis szervesen kapcsolódó térben civil szervezetek, alapítványok és közösségek mutatkoznak be, akik fontos társadalmi, környezeti és ifjúsági ügyekért dolgoznak. A civil falu célja, hogy a fesztivál ne csak szórakoztasson, hanem gondolatokat indítson el, közösségeket kapcsoljon össze és teret adjon a társadalmi felelősségvállalásnak is. Szegedi ifjúsági napok tehát az elkövetkező napokban rengeteg hazai sztár fellépővel, melyek közül sokakkal itt a Petőfin is találkozik.

0: Petőfi Rádió minden magyarra a folytatásban is, és jönnek újabb programötletek, különféle sportprogramok, tai chi, jóga, meridián torna, tollas röpi, pingpong, felnőtt gyerek hip-hop, kortárs tánc, és hát mindjárt sorolom még a folytatásban, de nem csak ez, veterán járművek, tánc bemutató pacal, ezek adják a további feltöltődést, mindjárt jönnek a részletek, és a 30Y is a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes nyári idő várható. Lezuhant egy Gripen Szolnok mellett. Hamarosan kezdődik a Gubacsi híd újjáépítése. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Vémént Palotas Robok csomópont fel- és lehajtó ágát. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon és útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép honvédségi területen zuhant le. A földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után nagyon jó étvágyatai pasztalhoz ültél, egy jó paccal, mit szólnál hozzám? Esetleg majd valamelyik következő nap van ehhez kapcsolódóan egy rendezvény, de veterán járművek, táncbemutatók, sok-sok különböző sportesemény is vár. Tarts velem, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por utánam köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben, vizes talpal.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az elmúlt napokban a hosszú hétvégén gondolom sok-sok új élménnyel gazdagodtál. Ha szívesen beszámolnál róla, akkor várom a 0-30-30-30-380 a számon, és ahogy véget ér egy hét, már jön is a következő újabb lehetőségekkel, programokkal. Így Budapest ismét merépesül, főleg a 6. kerület, hiszen ott tartják majd a Te Fesztet Terézvárosban. Tehát koncertek, gyerekműsorok, színházi produkciók, táncbemutatók és sportprogramok is várnak. Ez egy olyan háromnapos esemény lesz, ahol több helyszínen is zajlanak majd a programok, nagy színpadon, kis színpadon, illetve egyéb helyszíneken. A rendezvény fellépői között szerepel a Magashegyi Underground, Soltész Rezső, a Hot Jazz Band, Molnár Tamás, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Kiskalász zenekar, illetve a programot báb előadások, mesekoncertek, bűvész műsorok, táncbemutatók és közösségi zenélés egészíti ki, sőt meglepetés vendéggel is készülnek, illetve vasárnap majd egy igazi sportnap vár, tai chi-val, jogával, meridián tornával, tollassal, röpivel, pingponggal, zumbával, gyerek és felnőtt hip-hoppal, baba-mama tornával, kortárs tánc is lesz, valamint 40 éve felettieknek szóló női torna és fitness torna 60 év felettieknek, a gyerekeknek darts, foszi és sok érdekesség, még egyébként a sportnap ideje alatt egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várnak. Ne feledd, Te Fest Budapest 6. kerületében, hamarosan itt a Petőfin, pedig újabb programötletek és a Carbon Fools.

0: Daddy.
1: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
2: 11 és 1 óra között részletezem aktuálisan, hogy hol és mi minden vár rá. Tarts velem itt a Petőfin, ha valami kimaradna, akkor pedig segíts, 0630 30 30 380, ez a számunk, dolgozunk össze, és akkor biztos, hogy egyetlen egy jó program sem marad ki erről a hétről. Ha például érdekelnek a veterán járművek, akkor most jól figyelj. Veterán és gasztró fesztivál lesz Tiszaörsön a sportpályán, és a nyitónapon tartják majd az első Tisza tavi pacal pikniket, ahol a szervezők a térség legnagyobb pacal választékával készülnek. Színpadon a Match Boys, az Edda Tribute és a Zaporozsecat koncertet. Másnap pedig egész nap kulturális műsorok, néptánc bemutatók és könnyűzenei fellépések váltják egymást. Aztán délután indul majd a veterán járművek felvonulása, este pedig többek közt a Zoral koncertje zárja a napot. A rendezvény ideje alatt kézműves vásár, tombola, veterán bőrze, büfé, modern repülő bemutató, hagyományőrző csikós bemutató, ugrálóvár, vízi foci, darts foci és mobi játszóház is várja a családokat. A tiszaörsi sportpályán tehát a veterán és gasztrófesztiválon. Van még jó néhány ötletem, hogy hol és milyen események várnak rád a kikapcsolódás, a feltöltődés, ez kiderül itt a Petőfin. Tarts velem, és Szófiával most ő énekel.
1: Ez

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: programot. A stúdióban.
1: Megkötve gondoskodom róla, hogy ne kelljen unatkoznod, mindig összegyűjtöm a legjobb programokat, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem. Persze lehet segíteni, súgni 06 30 30 30 380, SMS-ben vagy Viberen, ha valami kimaradna. Lesz például egy kétnapos esemény, aminek központjában a vulkanikus termőhelyek borai, a helyi gasztronómia és a gyöngyös patak kulturális értékei állnak. És itt megnyílnak ugyanis a hétsoros pincefalu pincéi a vulkanikus borok fesztiválján. Egyébként a gyöngyös patai termelők mellett a Kárpát-medence más vulkanikus borvidékeiről érkező pincészetek is bemutatkoznak, a Mátra borai mellett több eltérő termőhelyi jellegzetes tételét is meg lehet kóstolni. A pincék előtt pedig a palóc konyha hagyományos ételei is megjelennek, a fesztiváltál egyszerre kínál lehetőséget kóstolásra, a pincefalu felfedezésére és a helyi hagyományok megismerésére. Lesz pincepörkölt főzőverseny is, a gyerekeknek majd kézműves foglalkozást is tartanak, olasz tészta készítő workshop is lesz, tűzsonglőrökkel is találkozhatsz, és többek közt a Piszlicsári zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról a Vulkanikus Borok Fesztiválján, Gyöngyös Patán. Budapesten pedig Bakács Fest, immár 11. alkalommal Ferencvárosban, ahol koncertek, filmvetítések, kiállítások, irodalmi beszélgetések, helytörténeti séták, workshopok és gyerekprogramok is várnak. A rendezvény programjai több helyszínen zajlanak majd, a Bakács téri nagy színpad mellett a Bakács Bunker, az Assisi Szent Ferenc plébánia templom, a Ferencvárosi helytörténeti gyűjtemény, a Mestergaléria és a József Attila emléke is bekapcsolódik a fesztiválba. A nagy színpadon pedig többek között Deva, a Bohemian Betyárs, a Hard Jazz Band, az Anima Sound System, a Bárkonyi Csibészek és a Dachshund lép fel. A zenei kínálatot ezen kívül családi előadások, dokumentumfilmek, kiállítások és közösségi programok egészítik ki a Bakács Festen Budapesten, Ferencvárosban. Jó programötletekkel ne felejts el csatlakozni, és az élménybeszámolókat is folyamatosan várom az idei nyáról, míg itt a Petőfi Hangácsi Márton énekel.

0: tudom, hol lakom.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Mi van, ha már

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és amíg tart a nyári szünet, addig érdemes kirándulni. Az ország tele van olyan kincsekkel, amelyek mellett lehet, hogy nap mint nap elmész, és mégsem tudod, hogy hopp, na, itt meg kellett volna állni. Finom illatokkal, korabeli csárdavilággal, régi boltok hangulatával találkozhatsz például. Tarts velem, és mindjárt megtudhatod a részleteket is. A hírek után pedig a Heaven Street 7-nel kezdünk.
1: Megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
4: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jóhi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a kellemes nyári idő. Lezuhant egy Gripen Szolnok mellett. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Üdvözlöm Önöket, a híreket Bártfai Kingától hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométer között torlódásra kell számítani. Egy kis teherautó ütközött személyautóval Nyíregyháza belterületén a 36-os főúton. A 47-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat helyben terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Gyerekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán drón támadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézményt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
2: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délutánt, az ebédhez nagyon jó étvágya. Gyere velem gondolatban, most egyelőre elviszlek kirándulni, aztán majd lépj a tettek mezeire, és várom az élménybeszámolókat. Ha szereted a finom illatokat, a régi boltok hangulata is visszaköszönhet, de a korabeli csárdavilágot is felfedezheted. Jönnek a részletek.
9: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, ha szereted az illatokat és kíváncsi vagy arra, hogy egy kis üvegcsébe hogy lehet mindezt beszorítani, aztán magunkra fújni, most jól figyelj. A Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében található az Illatmúzeum, Magyarország első ilyen jellegű intézménye egyébként, ami nem is olyan rég 5 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Cél, hogy bemutassa az 1000 éves bencés szerzetesi gyógynövény kultúrát, valamint a parfümkészítés hagyományait és technikáit interaktívan. Kihúzható fiókrendszerek segítségével tapinthatók meg a korabeli növénymetszetek rekonstruált kontúrjai, miközben a szárított alapanyagok illata is érzékelhető. És bár az ember több 1000 illat megkülönböztetésére képes, a kiállításon először a monostori gyógyászat 5 klasszikus gyógynövényével lehet megismerkedni közelebbről. Ezek az orvosi citromfű, kakukkfű, francia levendula, borsmenta és orvosi zsája. Az emeleten aztán egy 19. századi parfümőr fiolákkal és üvegcsékkel teli asztalát lehet látni, amiből kitűnik, hogy ebben a korban ez mennyire komoly foglalkozásnak számított. Ugyanis 7 olyan különleges, bibliai kötődésű, természetes alapanyagú illattal lehet megismerkedni, melyeket az egész világon használnak évezredek óta, mégsem biztos, hogy tudjuk, miből készülnek. Ilyen például a tömjén, a pézsma, a mirha vagy az ámbra. Mindent megtudhatsz a rózsa szimbolikájáról és a viktoriánus kor kedvencéről, a pacsuliról is, sőt az is kiderül, hogy a rozmarinnak már régen is különleges szerepe volt. Amellett, hogy az európai parfümgyártás első alapanyaga, az első magyar parfüm is ebből a ma már bárhol fellelhető növényből készült. A múzeum külön figyelmet szentel továbbá a parfümélia történetének, bemutatja az első európai alkoholbázisú parfümöt, melyet Károly Róbert ajándékozott feleségének, Erzsébet királynénak a 14. században. Illatmúzeum tehát a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében, ha környéken jársz, akkor ne feledd megnézni, és majd az élményekről itt beszámolni nekünk is a 0630303380 as számom vagy a Petőfi Facebook oldalán. Megyünk már is tovább, a korabeli csárda világ, illetve a régi boltok hangulata is vár. Kirándulj velem itt a Petőfi, és ezúttal a Kék Nyúllal, most ők folytatják.

Petőfi Rádió, minden magyar, és ilyenkor hozom a jó kis kiránduló lehetőségeket, hiszen most még a nyári szünetben van lehetőség és idő remélhetőleg arra, hogy egy kicsit kikapcsolj és feltöltődj. Békés Csabán például a kiemelkedő Munkácsy Mihály Múzeum mellett van a Bolt Múzeum, melyet a hétköznapi életmúzeumának neveznek. Egy eredeti műtárgyakkal korhűen berendezett üzlet, mely hűen idézi fel a múlt atmoszféráját, vagyis az 1920-as és 30-as évek kereskedelmi egységeit eredeti bolti berendezésével, pedig a múltba repít. A kiállításon reklámtáblák, egy 1900-as évekből származó pénztárgép, mintakönyvek, eredeti árunyilvántartó, vásárlóknak vezetett hitelkönyv, sonkaszeletelő, sütőportartó, kávéadagoló, cukortartó, ecetes hordó, petróleumadagoló, kézi mákörlő, fűszeres és édességes dobozok, valamint 1930-as évekből származó borosüvegek és hangyatermékek is megtalálhatók. Izgalmas utazás lehet tehát Békés Csabán a Bolt Múzeum, ne hagyd ki, ha a környéken jársz. A korabeli csárdavilág hangulatával pedig szintén megismerkedhetsz az országban máshol, tarts velem és jönnek a részletek.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Van egy olyan hely az országban, ahol a korabeli csárdavilágot és a betyárok korát mutatják be. Békés vármegye szívében a Kondorosi csárda, a Dilalföld területén a legismertebb pusztai csárda. Kondoros története pedig több szálon is kapcsolódik a Petőfi család történetéhez, de maga a város és területe is tele van misztikummal, csodával és legendával, melynek kiinduló pontja és történelmének meghatározó eleme az említett híres Kondorosi csárda. A múzeumban lépve a betyár Rózsa Sándor fogadja az érkezőt, archív portréján keresztül köszönti a látogatókat, majd aztán kezdődhet a múzeum felfedezése. A közel 80 négyzetméteres dekorációt és információt tartalmazó tábla végigvezet a programon, ahol olyan egyedi tárgyak találhatók, mint lópatkók, nyeregtartó, csizmaszárból pisztolytartó, karikás ostor. A tablókon pedig számkódgyűjtő játék található a kincses láda nyitásához. Ebben a lakat nyitókód számjegyeit négy kiállítási tabló alján elhelyezett játékok megfejtésére lehet megszerezni. A kondorosi kinevet a végén játék, pedig van egy betyáros verzió, amit megmutat a kiállított tárgyak azonosításához és leírásához sétáló lapokat készítettek, és QR-kód használatával kell azonosítani, például a teknőt. Vagy ott van a börtönrács, nyitó kódért játékban az instrukciókat Rózsa Sándor mondja el az ivóban, a tudásmorzsa játékban pedig három tudásmorzsát kell megfejteni, mint például, hogy hány messzely egy ice. Na hát, még ez kiderül, addig se felett, hogy az ivóban Rózsa Sándor életű viaszszobra vár, Oszter Sándor hangján meséli el a feladatot, de vajon mi van a tarisznyájában? Tovább haladva van hely falfestésre, labirintus játékra is, de a megvilágított plexi hengerek tárgy bemutatója és érdekes látványelem, ugyanúgy, mint a háromdimenziós fotófal a Kondorosi Csárda Múzeumban. Ne feledd felfedezni, ha Békés vármegyében jársz, jó kiránduló tippeket pedig szívesen fogadok tőled is. 0630 30 30 380 a számunk, SMS-ben és Viberen, vagy a Petőfi Facebook oldalán küld el a részleteket.
1: Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogyan be.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Néha az ember azon kapja magát, hogy álmodozik, amivel azt gondolom minden rendben van. Az a jó, hogy ezt úgy csinálhatjuk, hogy közben más nem is biztos, hogy észreveszi. Na, itt voltak hulló csillagok, és sokan azért is nézték, hogy kívánjanak, és remélve, hogy teljesül ez a bizonyos álom. Folyamatosan kémlelték az eget és a Perszeidák meteorrajt. Az Iron Mafia pedig szinte valami hasonlót fogalmaz meg a következő dalban rögtön a hírek után.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant az egyik magyar Gripen szolnok mellett, a pilóta katapultált. Megnevezte jelöltjét két ellenzéki párt a Független Közmédia Testületbe. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Terelés kiépítése miatt már több mint 5 kilométeres a torlódás az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 68-as kilométer között. Baleset történt a Nyíregyháza belterületén vezető 36-os főúton. A 47-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat helyben terelik. Szintén baleset miatt van teljes útzár a 61-es főúton, Alsó-Szent Iván térségében, a 15-ös kilométernél. Furgon és autó ütközött Balatongyörök belterületén, a 71-es főúton. A 93-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil. Megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Az első napon a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról döntenek, valamint több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják. Másnap titkos szavazással döntenek a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéről és elnökhelyetteseiről. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőjének jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Megnevezte jelöltjét két ellenzéki párt a Független Közmédia Testületbe. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakembert, a Mi Hazánk a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP korábban azt közölte, hogy pályázaton választják ki a megfelelő szemét. A Tisza még nem nevezte meg jelöltjeit. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni ellenük, a permetezés lehet az egyetlen megoldás.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kettő után folytatjuk, vagy megkezdjük az álmodozást ezúttal az Iron Mafiával. Szép délután 0-30-30-30-380, továbbra is ez az elérhetőségünk. SMS-ben is Viberen informálhatsz egy érdekességről, illetve fennakadásról, ha látsz a közlekedésben.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar és a mai naphoz is tartozik népi jósla, természeti jelenség, amikor véget ér a Perszidák meteorájának hivatalos aktivitási időszaka, úgyhogy ha az elmúlt időszakban elmulasztottad a hullócsillagos kéréseket, hát Szikora Tomi talán majd segíthető, ami aranyhalunk, bár ennek most nem biztos, hogy örül, hogy így hívom, de teljesíti a kívánságokat majd az esti órákban, úgyhogy figyeld a részleteket, egyébként már most is üzenhetsz, ha szeretnéd, hogy teljesítse a kérésedet, és valakit szívesen meglepnél, 0-30-30-30-380 a számok, jött az SMS vagy a Viber üzi. Bertalan és Aliz napja egyébként a mai, sok boldogságot mindenkinek, a népi szerint ilyenkor elillan a nyár, megtörik a meleg, és hűvösebbre fordul az idő. Mert ez most Pál Dénes is megidézi nekünk, bár én azért mindig azt mondom, hogy nagyon szívesen elcsomagolnám a mai időjárást, és majd télen kiengedném. Tulipán

magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokakat tart lázban Kolodko Mihály kárpátaljai származású szobrászművész egy-egy mini szobra, amit többnyire titokban az éleple alatt rögzít a kiszemelt helyszínekre. Pályafutása elején egyébként még nagyméretű klasszikus köztéri alkotásokat készített, viszont hamar ráébredt, hogy a gigantikus emlékművek elidegenítik a hétköznapi embert, úgyhogy emiatt fordult a miniatűrök felé. Budapest, valamint több vidéki város és a Balaton felvidék rejtett zugaiban is felbukkannak a munkái, így például a kockás fülű nyúl, Houdini rejtőjenő szobra, Liszt Ferenc Bors néni, Gombóc Artúr, hát sorolhatnám még. A pontos számot egyébként nehéz megmondani, Kolodko Mihály folyamatosan készít újabbakat, de sajnos néha el is tűnnek darabok rongálás vagy lopás miatt. Ha szívesen indulnál országjáró túrára, akkor egy térképen is megtalálhatók egyébként a Kolodko szobrok, itt nálunk pedig a legjobb hazai slágerek. Mindjárt jön a konyha, előtte pedig

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nálad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokaknál az augusztus olyan, mint egy iskola előtti vasárnap. Hát befutottunk az utolsó hétbe, szeptember 1, jövő hét kedd, és indul az iskola. Közben kiderült, hogy melyek voltak a leggyakoribb sérülések a Balatonnál. Hát ugye lassan zárjuk a szezont, illetve július 1 és augusztus 20 e közé tendál azoknak az önkénteseknek a munkája, akik, mint kiderült, leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordultak hozzájuk, de gyakran láttak-e rovarcsípéseket, valamint hőártalmak következményét is próbálták orvosolni. Egyébként idén többször is mentőt kellett hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat egyébként 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos Balatonparti pihenést, működésüket pedig támogatók segítségével biztosítják. A Magyar Vörös Kereszt továbbra is kéri a szabadban pihenőket, hogy még a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, fogyasszunk mindig elegendő folyadékot, használjunk fényvédőt, és figyeljünk továbbra is a napszúrás, illetve a hőkémerülés tüneteire. Számunk 06303030380 S-e felett, hiszen itt te is informálasz minket folyamatosan, közlekedési helyzetről, egyéb érdekességekről, míg Cseri Hannája folytatás.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a hírek után is, Dess, Betohofi, a Bagosiék, Azaria is velünk lesz, csak úgy, mint Péterfi Bori, ezzel folytatjuk már is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Lezuhant az egyik Gripen, Szolnok mellett, a pilóta katapultált. Szerdán kezdődik a szegedi ifjúsági napok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Terelés kiépítése miatt már több mint 5 kilométeres a torlódás az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 68-as kilométer között. Baleset miatt teljes útzár van a 61-es főúton, Alsó-Szent Iván térségében, a 15-ös kilométernél. Furgon és személyautó ütközött a 71-es főúton, Balaton-Györök belterületén, a 93-as kilométernél, rendőri irányítás mellett engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, majd a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozóirodához. A vizsgálat szükségességét a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Transitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolókkal indokolták. Szerdán kezdődik a szegedi ifjúsági napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi közt hallható lesz a Honeybeast, Bruno és Spack, Manuel, a Halott Pénz, Azaria, valamint a Valmár duó is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Paks labdarúgó csapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub hozzátette, a megállapodás egy kivásárlási opciót is tartalmaz. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. A nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek váltóban az öttusázó kínai világbajnokságának mai első napján. A nőknél 14, a férfiaknál 18 páros indult. Magyar váltó azonban ezúttal nem állt rajthoz. Holnap a vegyes váltót rendezik, szerdától pedig az egyéni versenyek zajlanak majd a kínai VB-n. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató pedig 25 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Utána sort elsőként azzal az énekesnővel kezdjük, aki dalaival igen sajátos univerzumot teremtett, karakteres a hangja, szuggesztív a jelenléte és igen szókimondó. Három évtizedes pályájából pedig hamarosan válogatást kínál. Itt nálunk a Petőfi, jön Péterfi Bori és a labda.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 24-e van, 1989 volt, mikor bemutatták ezen a napon az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. Nos, ami a jövőt illeti, a Daniel Craig korszak után most tényleg egy új fejezet készül. No Time to Die, ez ugye lezárta a Craig Bond történetét, tehát az új film egy új 007-es korszak kezdete lesz. Denis Villeneuve rendezi a következő Bond filmet, egyébként ő maga is nagy Bond rajongó, és azt mondta, hogy gyerekkora óta nézi a 007-es filmeket. Na és ugye ki lehet az új 007-es? A sajtóban több név is rendszeresen felbukkan. Casting hivatalosan még folyamatban van, és a jelenlegi várakozások szerint az év végéig születhet meg a döntés. A forgatás pedig várhatóan majd jövőre kezdődik, a mozi bemutatót pedig jelenleg 2028 környékére várják. Szilárda viszont már nem kell várni. Állati élet, ezzel folytatjuk.

Petőfi Rádió, minden magyar, izgalmas dalszövegekkel, percről percre, óráról órára. És ugye a nyelvek nem csak kommunikációs eszközök, tudás, történelmi emlékezetet és kulturális identitást is őriznek. Nemrég egy friss kutatás vizsgálta, hogy hogyan alakult a világnyelvi sokszínűség az elmúlt évezredekben, és az elemzés kapcsán a magyar nyelv is figyelmet kapott, pontosabban bekerült az 5 legnehezebb nyelvek közé. A kutatók számításai szerint a jégkorszak végén, azaz körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt, még a földművelés és a letelepedett életmód elterjedése előtt nagyjából 4500 és 6200 közötti nyelvet beszélhettek a világ kis létszámú nomád közösségei. A mezőgazdaság megjelenésével és az állandó települések kialakulásával aztán eleinte tovább nőhetett a nyelvi sokszínűség, hiszen az egymástól elkülönülő kisebb közösségek saját nyelveket és nyelvváltozatokat alakítottak ki. A történelem későbbi szakaszaiban viszont a nyelvi sokféleség fokozatosan csökkenni kezdett, és ebben jelentős szerepet játszottak a népvándorlások, a nyelvcserék, a nagy birodalmak terjeszkedései, majd később az európai gyarmatosítás is. Az évszázadok során ugye számos egykor jelentős nyelv halt ki, vagy szorult teljesen háttérbe, ilyen például a sumer, az akkád, vagy az etruszk. Egyébként más nyelvek jelentősen átalakultak, és csak későbbi változataik maradtak fent. Ha a történelem során megmaradt nyelveket nézzük, a nyelvészek elemzései alapján léteznek olyan nyelvek, melyek nyelvtani komplexitásuk, hangrendszerük vagy írásmódjuk miatt globálisan a legnehezebb kihívások közé tartoznak, és bizony ide tartozik a magyar nyelv is. Sőt, a felsorolásban mellettünk a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel. 0-30-30-30-380, ide megírhatod, hogy te a magyaron kívül még milyen nyelveken beszélsz, és melyiket volt a legnehezebb elsajátítani. Közben már itt is a Girl Who the Petőfi.

0: A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

0: hazai újhullámos rap egyik legerősebb és legkarakteresebb hangját, Beton Hoffit hallhattad, aki szókimondó elgondolkodtató szövegeivel vívta ki a szakma és a közönség elismerését, hasonlóan, mint a hazai trap hip-hop szintén legkarakteresebb előadója, aki dalaiban a modern hangzás és a fiatal generáció életérzését jeleníti meg, miközben kollaborációi is hatalmasat mennek. Beton Hoffi és Dash is ott lesznek a színen, és itt a Petőfin. Jön a kis kece!
1: Ez a legújabb magyar zene!
2: Kecelány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
1: Minden magyar!

0: Petőfi Rádió minden magyar izgalmas pillanatokkal, majd a folytatásban is. A Petőfi csúcsban már Szikora Tomi lesz veled, akire ma is lesz játék Petőfi ajándékcsomagért. Figyeld a részleteket, számunkat pedig ne feled 06 30 30 30 308. Nagyon szorítok, Kata búcsúzik, Tarján Zsófi pedig már is érkezik.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, szép volt megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
1: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
6: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a kellemes idő, néhol futózáporokkal. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Személyautó és teherautó ütközött az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán Dunajváros közelében. A 73-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt a 6-os főúton Pécs közelében is. A 206-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit látta az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
9: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Sándor Zsolt vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetőjét megfigyelésre kórházba vitték, állapota stabil. Mindhárom ellenzéki parlamenti párt megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A KDNP nyílt pályázaton választotta ki jelöltjét, a Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 10 millió forintra bírságolták a Seattle Debrecen üzemét. Tárkányi Zsolt, a térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Emellett gond volt az üzem őrzésével is. Hétfőtől jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását 3-tól a 12. évfolyamig. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt. A csongrádi rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg azt az autót, amiben az újszülöttet szállították. A csecsemőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó pedig 25 fokos.
7: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délután 4 óra van, számíthatsz a Petőfi Rádióra a folytatásban is, akár dolgozol, vagy a szabadságot töltöd. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára nyereményjátékot indítok, nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat, maradj velem és mondom a részleteket.
4: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar

0: utakról.
1: Egész délután folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, az ország útjairól itt a Petőfi Rádióban. A Szentlőrinci liftes jelezte nekünk, hogy baleset van a 6-os főúton Pécs közelében, két autó ütközött össze a 206-os kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad, ezért van 2-3 kilométeres kocsisor, tehát baleset van a 6-os főúton Pécs felől Szentlőrinc felé, ahol nagyjából 2-3 kilométeres torlódás tapasztalható. Köszönjük az infót. Az M6-oson Ivándárda felé Dunaújváros közelében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a 73-as kilométernél a külső sávot lezárták, tehát baleset az M6-oson a határ felé vezető oldalon, a 73-as kilométernél Dunaújváros térségében, ahol összeütközött egy személyautó és egy teherautó. És baleset történt a 47-esen is Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, itt teljes útzár van a 204-es kilométernél, megállították a forgalmat. Tehát baleset a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán a 204-es kilométernél, kerülni a városon keresztül tudsz. Várom, gyűjtöm a további infokat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentés nekünk Polgáról, Fonyódról, Kétegyházáról, hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A délutánban pedig felrázunk mindenkit, itt a Magna Cum Laude és a Színezd újra, hamarosan pedig nyereményjáték következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetés. Hogy hogyan lehet a tiéd? Mindjárt mondom a részleteket.

Petőfi Rádió minden magyar. Mit ígértem nemrég? Játékot. Szóval a kérdésem, ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Bögre kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésünk, amely a tiéd lett. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, mert ma délután ez az óra nyerő slágere, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on, írd meg az óra előadóját és a szám címét. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és tiéd a nyeremény. Yeah.

0: BSV Nagybogi Always Be Mine a Petőfi Rádióban minden magyar. Egy aktuális topsláger, amely valakinek nyereményt hoz, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Ez volt az óra nyerőslágere. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél, küldtél nekünk üzenetet a 06 30 30 30 380-ra, és ha gyors voltál, mindenkit megelőztél, mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentjük a friss aktuális útinfókat neked. Veled vagyok és haza kísérlek. Baleset van a 6-os főúton Pécs közelében, két autó ütközött össze a 206-os kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a 6-os főúton Pécs közelében a 206-os kilométernél. Baleset történt a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán a 204-es kilométernél. A legutóbbi infónk az, hogy teljes útzár van, tehát baleset a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán a 204-es kilométernél. A fővárosban pedig helyszínelnek a 16. kerületben a Szabadföld úton befelé a Vidámvásár útnál. Tehát baleset a 16. kerületben a Szabadföld úton befelé a Vidámvásár utcánál. Várom, gyűjtöm a további infokat is. Dolgozzunk össze. Adj hírt Nagy Karácsonyból, Eplényből, Komáromból. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kit lepetek meg egy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal? Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenet küldőt. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és ha mindenkit megelőzött az üzeneted, akkor most téged hívlak.
1: Halló.
0: Halló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólítatlak?
1: Brigitta.
0: Gyors voltál, és megelőzött mindenkit az üzeneted.
1: Szuper.
0: Úgyhogy bekerültél a játékba. Ismered a játékot? Tudod a menetét?
1: Igen.
0: Szóval akkor mondd el nekem, kérlek, hogy ne idehoz neked szerencsét.
1: Hát az előadó PSV és Nagybogi, és a cím pedig az Always
0: Be Mine. Oké, most mondd a szlogent.
1: És a szlogen pedig Petőfi Rádió minden magyar.
0: Biztos?
1: Jaj, most kicsit zavarva hoztam.
0: Jaj, ne legyél. Mondd azt, hogy igen, biztos.
1: Biztos, igen.
0: Oké, gratulálok, nyertél. Te nyertél, úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, nagy betűkkel rajta a szlogen, úgyhogy szerintem mostantól, ha álmodból felkeltenek is fogod tudni, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésed.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Milyen a napod eddig? Hogy telt?
1: Kicsit fárasztó volt, az érződik is a hangomon, de most már remélem, hogy most már jó lesz. Köszönöm
0: most már
1: szépen.
0: Pihenős, lazulós?
1: Igen.
0: És milyen lesz ez az utolsó nyári hét? De rossz ezt megkérdezni, kimondani, hogy utolsó nyári hét.
1: Tökéletes lesz, mert megyek a Szélre.
0: Hát akkor végül is tényleg akkor lazán fog telni, bulizósan, kit vársz a legjobban?
1: A BSV-t és Nagy Bogit.
0: jó válasz, hát akkor ezt a számot élőben is meghallgathatod.
1: Igen.
0: Ha feljutsz hozzájuk a színpadra, vagy találkozol velük, akkor meséld el nekük a sztorit, hogy az ő zenéjükkel nyertél nálunk itt a Petőfi Rádióban.
1: Oké, mindenképpen. Köszönöm.
0: Én pedig játékot holnap is indítok majd.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Közlekedők, figyelem! Baleset történt Kékcse belterületén a 381-esen, a 43-as kilométernél, ahol az utat teljes szélességében lezárták. Kékcse belterületén tehát baleset van. További útinfók a hírekben, aztán pedig rajtolunk egy újabb órában Bénai Réka dalával. Ez a Nézd rám!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: Ez a Petőfi Rádió.
11: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Gerinc sérüléssel kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját. A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Mohácson és Pécsen. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. A 204-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávzárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
11: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Sándor Zsolt vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Gerinc sérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil, jól van. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret. Kiállításokkal, koncertekkel és történelmi bemutatóval emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét tartanak és két musicalt is rendeznek. Hétvégén több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, néhol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató pedig 25 fokos.
2: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van. Ha most indulsz haza, akkor ne bajlódj a playlisttel, bízd ránk a játszási listádat, és a Petőfi Rádióban a legnagyobb magyar zenék szólnak a folytatásban is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés B. Nagy Rékáé, itt a Nézd Rám.
8: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Rádiófi Rádió. Minden magyar.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az én.

0: Új zene, Marics Peti, Kis Kevin, Elszáll az idő, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged az ország útjairól. Los Csabitos jelezte nekünk, hogy baleset van Hajdúszoboszló határában, Nagyhegyes felé egy kamionban az árokban. Itt a rendőrség a helyszínen tart, a műszaki mentés és a forgalom jelenleg áll. Tehát baleset van Hajdúszoboszló határában, Nagyhegyes felé, ahol egy kamion csúszott az árokba. Köszönjük a hírt. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 30-as kilométernél. Nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás, amely hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Tehát baleset van az M0-áson, az M1-es felé a 30-as kilométernél, ahol le van zárva a belső sáv. A 381-esen Kékcse belterületén két autó ütközött, a 43-as kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát Kékcse belterületén baleset van a 381-es főúton, a 43-as kilométernél, és még korábban baleset történt a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, a 204-es kilométernél. Hogy most mi a helyzet itt? Tehát a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, ahol korábban baleset történt, várom az infokat innen is, valamint az egész országból. Lentiből, Bábolnáról, Sárospatakról hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

Rákóczi út Budapesten autópálya, mert 122-vel száguldozott. Hát valami ilyesmi lehetett a hangja, de aztán jött a csavar, mert... lefotózták. Az Andrássy úton az 50-es tábla helyett valaki 122-vel hajtott végig, a büntetés pedig 312.000 forint lett. De sajnos nem ő volt az egyetlen, mert a májusi adatok szerint Budapesten több mint 1350 gyorshajtót fogtak a belvárosban. Szóval, hogyha te is útközben hallgatsz minket, akkor csak annyival, amennyivel szabad, légy óvatos. Én pedig a közlekedési infokra ma is számítok, és hazakísérünk a kedvenc magyar zenéiddel. Yeah.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A nyár utolsó teljes hete. Kellemes 29-30 fokot tartogat majd, bár péntekig folyamatosan melegszik az idő. Pénteken lesz a legmelegebb 34-35 fokkal, és a legfrissebb előrejelzések szerint szombaton érkezik majd egy hidegfront. Miért is ne? A nyár utolsó hétvégéjére romlik el az idő. Hidegfront érkezik erős széllel, talán csapadékkal, aminek örülünk. 27-28 fok lesz majd a hétvégén. Addig viszont péntekig folyamatosan melegszik az idő. Legalábbis a mostani előrejelzések szerint. Nálad hány fokot ír az autó? Írd meg nekünk, és várom a közlekedési infokat is.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsban 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Baleset van az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A 30-as kilométernél korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Itt már most nincsen lezárva a belső sáv, viszont a korábbi 2-3 kilométeres torlódás még aktuális, ezért lassult át a forgalom az M0-áson, az M1-es felé a déli szektorban a 30-as kilométer közelében. Baleset van Kékcse belterületén a 381-es főúton, a 43-as kilométernél, ahol forgalomkorlátozás van, tehát baleset Kékcse belterületén a 381-es főúton, a 43-as kilométernél, és még korábban a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán is több autó ütközött össze, ahol teljes útzár volt. Hogy most mi a helyzet a 47-esen Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, ahol baleset volt, várom az infókat innen is, valamint az egész országból. Mosonmagyaróváról, Püspökladányból, Lentiből hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Itt a Kuplung és a Nyomod a gázt. A Petőfi Rádióban minden magyar. 061-759-6060 a forró drót. Közlekedési infók hallgatóinktól, hallgatóinknak.
1: Szia, Laci vagyok. Szeretnék egy közlekedési hírt megosztani.
0: Hallgatlak.
1: M7-esen Nagykanizsa irányába, Balatonföldvárnál, a Völgyhídon van egy lerobbant dobozos kis tárautó. Aha. És ugye ott nagyon szűk a leálló sáv a Völgyhídon, és balóg a külső sávba, úgyhogy aki arra megy, látom, elég komoly a kamionforgalom, meg mindenki vigyázzon.
0: Tehát akkor az M7-esen a Köröshegyi Völgyhídon a Nagykanizsa felé vezető oldalon.
1: Így van, pontosan.
0: Oké, neked mi az úti célod? Merre mész, meddig mész?
1: Hát én Ecserre megyek kamionnal, most vagyok a Töreki Pihenőnél és Jófoknál. De aha, végig lehetett jönni, úgyhogy semmi probléma nem volt.
0: Hát akkor maradjon is így, ezt kívánom neked, jó utat.
1: Okay,
0: köszi, hogy hívtál, szia. Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket most, az autósoknak ezt a dalt, Hősök halott pénz, több türelem.

0: minden magyar. Augusztus 24-e Bertalan névnapja, akár őket is felköszönteted rajtunk keresztül. És lepjük meg a születésnaposokat is, add meg a telefonszámát, én pedig felhívom az ünnepeltet. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül, mindjárt itt a Road Movie All Stars és a Sopron felé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap is sok napsütés lesz, helyenként futózáporokkal. Módosul az idei költségvetési hiány cél. Szennyezett olívaolaj termék kerülhetett forgalomba. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Kamion és személyautó ütközött az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 30-as kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás továbbra is 2-3 kilométeres. Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. A 204-es kilométernél a forgalmat megállították. Két autó ütközött a 381-es főúton Kékcse belterületén. A 43-as kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Sándor Zsolt vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és vészjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. A jármű vezetője gerinc sérülést szenvedett. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca szerint az eredetileg tervezett 3,7% helyett kormányzati intézkedések nélkül 8,3%-os lett volna a deficit. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Kigyulladt mintegy 1200 szalmabála Jászki sírkül területén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok tovább terjedését, de a munkálatok várhatóan elhúzódnak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 25 fokos.
3: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is együtt, akár még csak most indulsz haza a melóból, akár a nyári szünetet töltöd, a szabadságod, a Petőfi Rádióra számíthatsz a folytatásban is. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a lendületet a Road Movie All Stars dala hozza, itt a Sopron felé.
4: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

világon van vakon vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a Jakubidus puttony.

0: Rúzsa Magdi, Rúzs, itt a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Első kézből jelezzük neked, hogy hol mi a szitu az egész országból. Figyelem az M7-esen a Köröshegyi Völgyhídon, a Nagykanizsa felé vezető oldalon egy műszakhívás autó vesztegel, ezért van minimális lassulás, torlódás a környéken. Tehát mindez az M7-esen a Köröshegyi Völgyhídon, a Nagykanizsa felé vezető oldalon, ahol egy műszakhívás autó vesztegel. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak a 35-ös, valamint az 51-es kilométer között. Éppen ezért itt időnként torlódások alakulnak ki. Plusz menetidővel tervez továbbra is, hogyha az 52-esen Fülöpszállás és Solt között autózol, ugyanis itt útépítés van több helyszínen. Várom, gyűjtöm a további információkat az egész országból. Agyhírt Bodrogkeresztúrról, Balassagyarmatról, Dunaújvárosból. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Most pedig itt egy dal a fővárosunkról. Bye Alex, Hey Budapest!
3: Hey Budapest!

Petőfi Rádió minden magyar. Ha éppen úton vagy hazafelé, elmentél egy benzinkút mellett és azon gondolkodsz, hogy most tankoljak, vagy majd holnap, a jó hír, hogy nem változnak az üzemanyagárak, nem lesz emelkedés, várhatóan a kutak árai, tehát nem változnak holnaptól, kedden a gázolaj és a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, így ami az átlagárakat illeti, a 95-ös benzin 592 forint, a gázolaj pedig 681 forint. Az utak híreit folyamatosan várjuk itt a Petőfi Rádióban, én pedig útközben játszom a legnagyobb hazakísérő magyar zenéket. A folytatás például a The Bieber szép, itt a Vára holnap.

0: Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutalni, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utalni, ne haragudj.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 0-30-30-30-380 Zsófi írt Viberen, hogy hello Tomi, a játékra szeretnék jelentkezni. Zsófi, játék minden hétköznap délután 4 és 5 óra között van. Figyelni kell a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, gyorsnak lenni. Ha első vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe pedig tér a nyeremény, amely ezen a héten egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Játék tehát holnap délután 4 és 5 óra között. Írd fel most a naptáradba!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sokan vagyunk együtt utazás közben, ha éppen nyaralásból tartasz haza, vagy nyaralni indultok, akkor is várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Az M1-esen a szélesítési munkálatok miatt Budapest, illetve Tatabánya között több helyen lassulás tapasztalható, főként a főváros felé vezető oldalon, így mindenféleképpen plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen autózol és Budapest az úti célod. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között terelést építettek ki a 84-es, valamint a 73-as kilométer között. A felújítási munkával kapcsolatban pedig lezárták a Budapest felé vezető oldalon a 77-es kilométernél lévő Hetényi pihenőt. Mindez tehát az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között, ahol terelést építette ki a 84-es, valamint a 73-as kilométer között. Várom a további közlekedési infokat, az aktuális híreket az egész országból. Dolgozzunk össze, adj hírt Tokajból, Balmazújvárosból, Újszászról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

De magyar, egy-két perc és kezdődik az élő kívánság műsor. Tehát, hogyha van olyan magyar dal, amely feldobná a hangulatot, akár otthon, akár a teraszon, vagy vacsi közben, akkor várom, hogy becsörögj 061-759-6060. Az első dalt Ákos választotta a táboros csapatnak. Kellemen kabátban maradjatok, gyerekek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: A van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
7: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változékony nyári idővel folytatódik a hét. Rendben, terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Fának hajtott egy autó az 5-ös főúton Ócsa térségében. A 27-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Két autó ütközött a 7-es főúton Nagy Récse közelében. A 202-es kilométernél az utat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Sándor Zsolt vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. A jármű vezetője gerincsérülést szenvedett. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a budapesti Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a tudományos és technológiai miniszter. A tanács Zoltán közölte, hogy az alazón és az élvonal tevékenységei visszakerülnek a minisztériumhoz. A felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi közt hallható lesz a Honey Beast, Bruno és Spak, Manuel, a Halott Pénz, Azaria, valamint a Valmár duó is.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Megvannak az atlétikai világdöntő magyar indulói. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Paks labdarúgó csapata hivatalos felületein számolt be róla, hogy az idény végéig kölcsönvette Belényesi Csabát az MTK-tól. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub hozzátette, a megállapodás egy kivásárlási opciót is tartalmaz. Egyéniben 6 versenyzőnek, illetve a 4x100 és a 4x400 méteres vegyes váltónak szurkolhatnak a magyar nézők szeptember 11-e és 13-a között a budapesti atlétikai világdöntőn. A versenyt először rendezik meg, helyszíne pedig a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz. A friss Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence mellett Molnár Attila, Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátós Ára és Takács Boglárka lesz érdekelt a két vegyes váltó mellett a szezon csúcs eseményén. A nőknél a fehér oroszok, a férfiaknál a britek győztek váltóban az öttusázók kínai világbajnokságának mai első napján. A nőknél 14, a férfiaknál 18 páros indult. Magyar váltó azonban ezúttal nem állt rajthoz. Holnap a vegyes váltót rendezik, szerdától pedig az egyéni versenyek zajlanak majd a kínai VB-n. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Az ország nagy részén továbbra is süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 23, a Tiszató pedig 25 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, kezdünk, ez már az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, hogy neked mely dal dobná fel ezt a nyárestét? Várom, hogy megírd, SMS Viber 0630303380, 9-ig te következel.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Hanna vagyok.
2: Hello, Hanna. Mizu, hogy telik a nyár eddig?
3: Hát jól telik.
2: Vagy hát lassan már azt kell kérdeznem, hogy hogy telt a nyár? Nem tudom, hogy viseled így az augusztus utolsó hetét, a vakáció utolsó teljes hetét?
3: Hát nagyon jól, mert anyukánkkal itthon vagyunk, mert most a héten szabadságon van.
2: Ó, de jó, hát akkor tele lesztek programokkal, gondolom, vagy mi lesz hát nálatok a terv?
3: Igazából azt tervezzük, hogy Szegedre megyünk, és igazából ott szeretnénk egy kis időt együtt tölteni.
2: Na, sétáljatok akkor ott a Tisza parton, meg hát akár a szegedi hallgatóinkat is megkérdezhetjük, hogy mit ajánlanak nektek?
3: Hát nem tudom.
2: Na, meglátjuk, hát ha érkezik valami, hallgassd az adást, én pedig akkor küldök nektek zenét, jó?
3: Hát a Pannonia.
2: Jó választás. Kinek szeretnéd küldeni a dalt?
3: Anyukámnak.
2: Valami üzi anyának?
3: Hát, hogy sok kitartás, meg nagyon szeretjük, meg a két tesómmal szeretném ezt küldeni neki.
2: Érezzétek jól magatokat ezen a héten, a következő dalt nektek játszom, na meg például Andéknak, ő írt nekünk, hogy szia, én a férjemnek, Jocónak és a gyermekeimnek, Józsikának és Szabinának szeretném küldeni a következő dalt, mert ez a kedvencük. Dash, Jánklály, Azaria, Pannonia, a Petőfi Rádióban, a Kívánság műsorban. És nálad meg zene hozna hangulatot így hétfő este. Várom, hogy becsörögj. Ez a Kívánság műsor 9-ig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet, például Viktor írt nekünk Civakházáról. Szia Tomi, feleségemnek Icusnak szeretném üzenni, hogy nagyon sajnálom mindazt, ami történt, és remélem, hogy megbocsájt nekem. Szeretem, és nagyon hiányzik már a mosolya, és az, hogy megölelhessem. Küldeném neki a következő számot, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Viktor küldi tehát Icusnak a következő dalt, és így országvilág előtt szeretne tőled bocsánatot kérni. Milyen romantikus, Icus mindenkinek jár egy második, vagy egy újabb esély. Szerintem beszéljétek meg a dolgot. Szia Tomi, Lizi vagyok, anyukámnak szeretném küldeni a következő számot, csak úgy. Kaptam üzenetet Marinától, aki Sojának szeretné küldeni a következő zenét Ajkára, és 1000 csókot küld neked. Dávid Zemplén a Gárdon hallgat minket, a vonalban pedig az egyik hallgatónk 061-759-6060 a kívánságvonal. Te következel, szia!
3: Szia, itt Emily.
2: Hello Emily, Mizu, milyen volt a hosszú hétvégéd?
3: Jó volt.
2: Mit csináltál? Volt valami program, amire most is szívesen emlékszel vissza?
3: Hát voltunk tűzi játékon.
2: Hol?
3: Hát Kaposváron. Uh-huh. És hát barátokkal voltam.
2: Akkor csavarogtál.
3: A családdal, szóval igen.
2: Na, jól tetted, és mivel fog telni a nyári szünet utolsó hete?
3: Azzal, hogy próbálom elfelejteni az iskolát, hogy itt lesz.
2: Na, hát akkor próbáljuk meg ezt együtt elfelejteni. Melyik dal, ami hangulatot csinálna hozzád így hétfő este?
3: A Walmart-tól valamelyik.
2: Aha, jó, oké, küldöd valakinek?
3: Hát a barátnőmnek, ugyanis itt vagyok nála, és ma van a szülinapja.
2: Ó, hogy hívják a születésnapost?
3: Hanna.
2: Akkor Isten éltesse őt, ünnepeljetek együtt! Ez a dal pedig a tiétek, Valmar Manuel, égett a nap. Hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, ez a kívánságműsor 9-ig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Tessék, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Hello, szia Gizmo. Milyen volt a hosszú hétvégéd?
3: Hát egy megázás, két buli, ami meg volt tartva, meg egy megázás, ami be kell pótolnunk.
2: Akkor elkaptak a viharok titeket.
3: Igen, beletülelném.
2: Ilyenkor mi történik nálatok? Tehát, hogy leállt a buli és vége volt, vagy megvártátok, amíg a viharnak vége is folytatódott?
3: Nem, leállt a buli, elcsidősült az eső, utána elpakoltunk, meg letakoltuk a hangszereket gyorsan, amilyen gyorsan sem tudtuk.
2: És lesz még valami nyári program? Így, hát a következő hétvégén?
3: Lesz, tele vagyunk programokkal.
2: És mit fog csinálni?
3: Balaton lele, megyünk Tiszaságére, megyünk mindenfele.
2: Na, jól van, hát használd is ki még akkor ezeket a napokat. Kinek szeretnél most meglepetés zenét küldeni?
3: Anikónak, Vivinek, Nikinek, és persze minden hallgatónak.
2: Oké, Gizmo, köszi, hogy hívtál, legyen szép estéd.
3: Oké, hello.
2: Daniel Figergő, miért vagy szép nekem? Ez szól most a Naplementében, a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. 9-ig tér a pálya, várom, hogy írd nekem te is.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Folyamatosan várom, és jönnek az üzenetek. Például csatlakozott hozzánk Helga, aki az anyukájának szeretné címezni a következő dalt. Üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Luca írt nekünk, hogy egy nagybogi számnak szívesen örülne a kívánságműsorban. Oké, rendelés felvéve. És hogy még kinek játszom a következő dalt, azt már te mondhatod. A kívánságvonal 061-759-6060.
3: Szia, Lacska vagyok, Bogdán. Hogy azt Hello. Kérdezem, hogy küldhetnék egy zenét?
2: Természetesen, ezért van a kívánságműsor. Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Köszönöm, a nővéremnek szeretném, Sebők Jázminnak.
2: Mit üzennél Jázminnak?
3: Azt, hogy legyen nagyon erős és kitartó.
2: És miért üzened ezt neki?
3: Hát, mert most van egy kis nehézsége, és akkor, hogy bízok benne, hogy kitartó lesz nagyon.
2: Aha, és csak te küldöd neki a következő számot, vagy esetleg van egy család, egy baráti társaság mögötted?
3: Persze, én és az egész családom.
2: Megbeszéltük, akkor meglepjük őt most itt a Petőfi Rádióban.
3: Rendben van, köszönöm, hello!
2: Nagy Bogi, várni rád, ez következik most a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60 60.
0: Tomi már várja hívásod.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De akár fordulhat a kocka, ha megadod nekem a címzett telefonszámát, legyen a születésnapos, névnapos, az osztálytársad, a kolléganőd, vagy csak szimplán az egyik legjobb barátod, akivel már rég találkoztál, add meg a számát, én pedig felhívom őt és átadom neki a te üzenetet. Születésnapos hívok. Tomi hívja Pétert. Szlovákiában. Aki úgy tűnik, hogy nem elérhető sajnos, pedig a következő üzenetet kaptam. Kedves Petőfi Rádió, szeretnék köszönteni Ollári Pétert Szlovákiában, aki ma ünnepli a 38. születésnapját. Nagyon sok szeretettel köszöntik a szülei, kedves felesége és gyermekei, Aliszka és Petike, és imádják az édesapjukat. Sok boldogságot, erőt, egészséget és kitartást kívánunk neki, és küldjük a következő dalt. Bagosi Brothers Company, Balaton. Isten éltesse az ünnepeltet! Ezzel köszöntjük őt most, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor, és 9-ig tart, szóval 8 után is számíthatsz ránk. Józsika írt nekünk, szia, én a következő dalt apukámnak és anyukámnak, valamint a tesóimnak szeretném küldeni, Jocónak, Andinak és Szabinának. Csatlakozott hozzánk a Csipet csapat, a pancsolós Csipet csapat, akik Rékának kívánnak nagyon boldog születésnapot. Réka, Isten éltessen! Imágó Mundi Estelente, mindjárt ezzel ünnepelünk a Petőfi Rádióban.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
5: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka,

0: minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Megbírságolták a CETL debreceni üzemét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár átkelési szakaszán. A 229-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 67-es főútra terelik. Baleset történt a 7-es főúton Nagy Récse közelében is. A 202-es kilométernél szintén útzárra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Sándor Zsolt vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. A jármű vezetője gerincsérülést szenvedett. A tisztet az orvosok a tervek szerint holnap műtik meg a Honvéd kórházban. A férfi állapota továbbra is stabil. 10 millió forintra bírságolták a CETL debreceni üzemét. Tárkányi Zsolt, a térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Emellett gond volt az üzem őrzésével is. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az intézkedés január 1-én lép életbe. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokkád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Újabb óra, újabb magyar kedvencek, hallgatóink kedvencei, folytatódik az élő kívánság műsora Petőfi Rádióban. Hello, szép nyárestét a mikrofonnál, Szipora Tamás. Várom az üzeneted, lepjük meg a névnapos Berciket, Bertalanokat vagy a születésnaposokat. Írd vagy hív.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, Veres Bartó, Zente vagyok.
2: Hello, szia Zente. Hallgatlak, te következel a kívánság műsorban.
3: Én szeretnék egy számot az anyukámnak, az anyukámnak, meg a barátnőmnek kérni.
2: Na, hogy hívják a barátnődet?
3: Mircsi.
2: És mióta vagytok együtt vele?
3: 4 éve.
2: Négy éve? Wow! Hát akkor ez már nagyon hosszú kapcsolat. Honnan ismered őt?
3: Kunszentmártonról.
2: Aha, de hogy nem tudom, együtt jártatok oviba, vagy esetleg még azelőtt is együtt játszottatok?
3: Én Ausztriában élek, de most itthon vagyunk nyaralni.
2: Aha, és akkor a szerelmed kint él Ausztriában?
3: Nem, ő itt él Kunszentmártonon.
2: Ja, értem, és akkor most végre tudtok találkozni. De jó neked!
3: Igen.
2: Meddig maradtok itthon?
3: Holnap

0: után már megyünk.
1: És milyen programokat csináltatok az elmúlt napokban? Merre jártatok?
0: Voltunk az állatkertben, voltunk lovagolni.
1: És melyik számot szeretnéd meghallgatni, vagy szeretnétek meghallgatni?
0: A Brum-Bruma.
1: Brum-Brum? Ez ilyen csajozós zene, ugye? Amiben sportautók vannak a klipben.
0: Igen.
1: Aha, Brum-Brum a Jude Law-tól, ugye?
0: Igen.
1: És hallottad esetleg már ezt a dalt élőben?
0: Nem.
1: Hát akkor egyszer el kell jutnod, és meg kell hallgatnod ezt a dalt élőben a barátnőddel együtt. Én pedig most játszom nektek itt a Petőfi Rádióban.
0: Jó.
1: Köszi, hogy hívtál. Köszönöm. Szia.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Kedves Tomi Bogyónak kíván nagyon boldog névnapot az anyukája, az apukája és a testvérei. A következő számot szeretnénk neki küldeni. Kedves Bogyó, Isten éltessen téged, a Petőfi Rádióban téged ünnepelünk. Milán is csatlakozott hozzánk, aki a saját táncos társainak választotta a következő dalt. Nóritól Viber üzenetet kaptam, hogy jogáról tartanak hazafelé a legjobb barátnőivel Biancával, és az új Follow the Flow dal a kedvencük, amely Tídenivel közösen készült. Oké, vettem alapot, rendben lesz. Ezt kapjátok tőlünk a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, jó napot! Zárán vagyok, és úgy hallottuk, hogy most lehet számot kérni.
2: Igen, jól hallottátok. Mit csináltok? Mi a program nálatok?
3: Hát most tervezünk lefeküdni, mert a kicsik holnap mennek az első napja az iskolába.
2: Ó, hogy már mennek iskolába? Ja, hogy gólyatábor lesz. Aha, és ti meg már a nagyok vagytok?
3: Hát, most mennek elsőbe, én meg most meg harmadikba.
2: Aha, és várod már egyébként a sulit?
3: Igen.
2: Milyen volt egyébként az idei nyarat? Mi volt a legjobb programot, hogyha mondjuk egyet kellene kiemelned?
3: Az Airsoft tábor. Táportán volt, az unam mellett nagyon jó volt.
2: Airsoft tábor, ezt mondod?
3: Igen. Idén most csak 3 napos volt, sajnos.
2: Aha. Szereztél új barátokat?
3: Nem, a családtagok voltak ott meg, haverok meg.
2: Na, király, örülök, hogy akkor jól telt. És melyik számot szeretnétek meghallgatni most így lefekvés előtt?
3: Üzenet a távolból.
2: Mehet, 4-es street, üzenet a távolból.
3: Az nekünk jó.
2: Jó, akkor megvan beszélve, akkor ezt küldöm nektek, és jó pihit, jó éjszakát kívánok.
3: Rendben, köszönjük.
2: Hello, szia-szia. Erről szól a Petőfi Rádióban a kívánságműsor. Betelefonálsz, elmondod, hogy mit szeretnél hallani, kinek küldöd, én pedig játszom is. 9-ig számíthatsz rám.
4: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Az érzés, ami ott lapult bennem most, ismét megtalált szemnapok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenet Lindától. Szia! Én a következő számot a páromnak, Pálnak szeretném küldeni. Az üzenetem annyi lenne hozzá, hogy ő életünk szerelme, nagyon-nagyon szeretjük és várjuk haza. Linda küldi tehát Pálnak a következő zenét. 061-759-6060 ez a telefonszám. Te következel.
3: Hello, szia! A barátnőmnek szeretnék kérni egy számot, hogyha lehetséges.
2: Természetesen. Ki szeretne a barátnőinek számot küldeni? Hogy szólíthatlak?
3: Attila vagyok. Szőlősi Szilviának szeretném kérni. Egy ilyen, rád bízom, egy ilyen szerelmes számot.
2: Mit szeretnél neki elmondani a rádión keresztül?
3: Hogy nagyon szeretem, és idén nem jött össze, de jövőre elveszem feleségül.
2: Wow, hát akkor a lánykérés már megvolt korábban, tehát már terveztétek az esküvőt, vagy ez most egy lánykérés?
3: Az esküvő nem jött össze sajnos, de igen.
2: Na hát akkor 20-27 akkor a tévetek lesz, én nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és a következő zene a tiétek.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Király Viktor, Sulda Vulda Kulda, ez a tiétek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Noémi üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. Hello Tomi, Attilának üzennék. Borzasztóan szeretlek, és nálad jobb párt el sem tudnék képzelni. Puszi, Noémi. Holnap is számíthatsz majd rám délután 4-től. Játékkal várlak, este 7 és 9 között pedig ismét te dönthetsz a Petőfi Rádióban. Most kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Wifi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
2: Többnyire napos idő lesz holnap is, elszórtan záporokkal. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár átkelési szakaszán. A 229-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 67-es főútra terelik. Betontábla elemeket javítanak az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze, az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten holnap végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van. Visszafizet 126 milliárd forintot és annak kamatait a Duna Aszfalt az Exim Banknak és a Magyar Fejlesztési Banknak, közölte a gazdasági miniszter. Szíj László építőipari vállalata jelezte, hogy lejárat előtt visszaváltja a kongói-zambiai projektjéhez kapcsolódó kötvényeket. Ezzel egyidejűleg megszűnik a tranzakcióhoz kötődő több mint 100 milliárd forintos állami kezességvállalás is, tette hozzá Kapitány István. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozói Irodához. A vizsgálat szükségességét a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolókkal indokolták. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki se fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, de a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak, Észak-Macedóniában azonban már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában a sütemények világában fogunk kalandozni. Beszélünk majd többek között a mentes sütikről, a somlói galuskáról és a puncstortáról is. Ötvös Zsuzsi cukrászséffel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sütemények, illetve a desszertek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb és legjobb cukrász séfe, Ötvös Zsuzsi. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zsuzsi!
2: Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel, pár évtizeddel ezelőtt ugye a klasszikus sütemények, a klasszikus magyar sütemények világából indultunk, ezen döntünk, fölettük a ludlábszeletet, meg a dobostortát, stb. A te írói munkásságot, hogyha fogalmazhatok így, az is ezzel indult, aztán utána te is rátéltél arra, ami egyébként manapság, hát mondjuk úgy, hogy leuralja a világot, a desszertek a sütemények világában. Hagyjuk ezeket a klasszikus, kicsit gejle, sok-sok liszttel meg cukorral készített süteményeket, és akkor gondoljuk ezeket újra, mentesen, vegán módon.
2: Igen, elég sokat foglalkoztam ezzel a témával az elmúlt 3-4-5 évben. Egészen pontosan, ahogy mondtad is, a mentes vonalon belül a növényi alapú vagy vegán desszertekkel, tehát ahol nem használunk állati eredetű termékeket, tejterméket, tojást, illetve vajat, tehát semmilyen állati eredetű alapanyagunk nincsen. És igazából ez egy kötelező feladatként érkezett az életembe, egy munkahelyi feladatként, még anno egy volt éttermi munkahelyemen, ahol azt mondták nekem már a nyitáskor, hogy már pedig itt van egy vegán menüsor, ahova értelemszerűen vegán desszert fog kelleni. Én egy kicsit pánikba estem, megmondom őszintén, hiszen kb. Nulláról kellett indulnom. Ez ugye nem úgy működik, hogy veszed a hagyományos receptjeidet, és akkor itt egyenlőségjeleket teszel, hogy ami ott egy tojás volt, az itt ez lesz, ami ott nem tudom, egy fél kiló vaj volt, az egyenlő ezzel, hanem egy új alaprecept készletet kell felépíteni. Tehát egy teljesen előről induló tanulási folyamat volt ez ekkor, úgyhogy elég messziről indult ez nálam.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a 90-es években, vagy talán még a 2000-es években is egy cukrászdában, vagy egy cukrászműhelyben azt mondod egy cukrásznak, vagy egy cukrászmesternek, hogy akkor itt most elfelejtjük a vajat. Aki egyébként úgy szocializálódott, hogy rendeljünk be hétről hétre, hónapról hónapra 250 kg vajat, meg 300 kg lisztet, akkor

0: hanem hogy akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy ha mandulalisztet veszek elő, akkor abból nem annyi kell, mint a rendes lisztből, a B55-ből, hogyha a vaj helyett nem tudom, bármi mást szeretnék használni, akkor sem jó, cukor helyett akkor az eritritből, vagy nem tudom micsodából el kell kezdeni, és akkor naponta kétszer-háromszor lesütni, hogy nem 2 gram kell, 2,5 gram kell belőle, hogy megtaláld a megfelelő ízeket, ami alapján az nem lesz ilyen nagyon művi, ilyen nagyon darabos, mint hogyha az ember valamilyen tápot enne.
1: Igen, ez a másik, hogy mondjam, picit ilyen negatív előítélet, főleg azoknál, akik mindenevők, tehát nem esznek mentes desszerteket, hogy a mentes desszertek szükségszerűen fűrészporízűek, kutyatápízűek, és én egy picit ezzel az előítélettel is szerettem volna leszámolni. Én a mentes desszertjeimet rendszeresen a mindenevő kollégáimon teszteltem, úgyhogy nyilván nem árultam el nekik, hogy ez az kimaradt a desszertből. és csak utána mondtam meg, hogy igen, finom volt ez a kókuszkocka, jó volt ez a somlói, hát mert amúgy ez növényi alapú volt, tehát nem volt benne tej, tejszín, vaj, és így tovább. És akkor ment át nekem a teszten egy desszert, hogyha a mindenevő is azt mondta, hogy új, igen, ez egy baromi jó somlói volt, attól függetlenül, hogy ez az kimaradt belőle.
0: Hogy történt ez a tanulási folyamat, vagy az átalakítási folyamat? Nagyon régóta benne vagy ebben a szakmában. Ismered a szakma csinyát, bínyát, a klasszikust. Aztán utána meg kellett tanulni az újat. Nyilván lépésről lépésre rakódott ez is rád. De úgy történt, hogy leültél valakivel, aki egyébként már évek óta benne van, és akkor összedugtátok a fejeteket és gondolkodtatok. A mindentudó barátunkat az internetet hívtad segítségül, vagy elmentél a nem tudom melyik nagykertbe, és elkezdtél bevásárolni mindenféle alternatív alapanyagokat, és magadnak kísérleteztél. Vagy ez a kombinációja?
1: Igen, több fronton próbáltam itt támadni. Egyrészt nagyon érdekes, mert picit ahhoz hasonlít, amikor az ember egy új nyelvet kezd el tanulni. Először van egy nagyon korlátozott alapszókincs készleted, és arra vagy rákényszerítve, hogy ebből a szókincs készletből fejezd ki magad. Tehát én is szétnéztem az eddigi receptjeim között, nyilván voltak olyan elemek, részelemek, amik amúgy vegánok voltak, csak nem úgy gondoltam rájuk, hogy ezek vegán elemek, hanem hogy ezek alapvetően nem tartalmaznak ilyen összetevőket. És akkor azokat ugye rögtön be tudtam emelni. Persze elkezdtem interneten nézelődni, kurzusokon jártam. Egyébként itt Budapesten tartott egy nagyon inspiráló és nagyon jó kurzust a londoni Harrodsnak, az akkori főcukrásza, aki egyébként vegán desszerteket készített. Például az ő kurzusán is jártam, és az nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, mert alapvetően itt két ilyen szélsőséges irányt látok a mentes cukrászatnál. Az egyik az, amikor ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítő módon a vaj helyett margarint használunk. Én nem szeretem a margarinnak se az ízét, se ezt az állagát, amikor picit ilyen műanyagos, fóliás érzetszerű bevonatot képez a szájpadláson. A másik, igen, úgy megkívántad, ahogy mesélek róla.
0: Egyből éreztem.
1: Ugye, rögtön, igen. És a másik szélsőség, amikor egy ilyen vegyészeti arzenált kéne felhalmozni, borsófehérjétől, ilyen-olyan, tehát hogy olyan összetevőktől, amiből az ember, ha ötöt lát egy receptben, amit soha nem használtam, soha nem találkoztam vele, akkor nem fogom elég magabiztosnak érezni magam, hogy úgy neki menjek, és azt úgy berendeljem, és nekiálljak. És egyébként a könyvemnél is később ez egy fontos szempont volt, hogy könnyen beszerezhető alapanyagok legyenek, hiszen nekem is ez adott komfortérzetet, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amiket már korábban is használtam, kukoricakeményítő, agar-agar, tehát amik mondjuk egy sima bioboltban beszerezhetőek.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik.

Egy családi fészek, sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia-szia, és köszöntöm újra a hallgatókat.
1: A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb, immáron a negyedik könyved, jól mondom?
2: Így van.
1: Igen, a címe az, hogy természetesen desszert. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában erről a tanulási folyamatról, ami az elmúlt években hát ott volt az életedben, hogy akkor a klasszikus cukrászat világából hogy tudsz átlépni a mentes, vagy vegán, vagy növényi eredetű cukrászat világába. Megszületett a könyv, úgyhogy olybá tűnik, hogy sikerült. Te arról vagy híres, hogy ilyen mindenféle különböző, hát egymáshoz látszólag nem passzoló, de mégis passzoló alapanyagokat pakolsz össze egy desszerten belül, három az egyben, free in one, hogyha fogalmazhatok így, amelyek úgy néznek ki, mintha nem tudom, bemenne az ember az Albertinába, és akkor ott az akármelyik ilyen kis kalitkában látna valami műalkotást. Ezek a desszertek, amik itt vannak a könyvben, ugyanilyenek?
2: Nem, szerintem nem, mert nagyon fontos volt számomra, hogy picit tankönyvszerű legyen az összeállítása. Az ennek a különlegessége talán, hogy a magyar nyelven megjelent növényi alapú könyvek, azokat alapvetően olyan szerző írja, aki maga is ezt az étrendet követi. És értelemszerűen nem csak desszerteket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a reggelire fogyasztható kencéktől kezdve levesek, főételek, tehát egy teljes étrendet lefedő szortiment van bennük. Én viszont nem az életmód felől közelítettem meg, hanem pusztán szakmai alapon, nem lényeges a történet szempontjából, de én nem vagyok vegán, tehát én abszolút szakmai érdeklődésből mélyedtem el ebben a vonalban, és ebben a könyvben szeretnék azoknak is segítséget adni, akik mondjuk cukrászként dolgoznak étteremben, cukrászdában, szállodában, és le kell tenniük az asztalra minden alkalommal, minden szezonban mentes desszerteket is. Úgyhogy ennek megfelelően úgy építettem föl, hogy ugye a cukrászat nagyobb témaköreit ölelik fel az egyes fejezetek, tehát van leveles tésztának szentelve fejezet, klasszikus magyar desszerteknek szentelve fejezet, akkor ilyen kis édes, apró falatok, teasütemények, ami lehet akár egy kex, francia jellegű teasütemények, illetve monodesszertek, torták, tehát egy elég széles spektrumot igyekeztem lefedni, van még egy tányérdesszertes fejezet is a végén, ez nyilván már tényleg itt a szakmai felhasználókra gondolva, és épp ezért igyekeztem azért a, hogy mondjam, az általad már felemlegetett nagyon extrém vagy extrémnek tűnő ízpárosításoktól úgy visszafogni magam, de azért egy kis maláta megjelenik benne, kamilla például, de mindig adok alternatívát, hogy ha nem akarunk sörfőző webáruházakból malátát rendelni, akkor őrölt kávéval helyettesíthetjük. Úgyhogy abszolút felhasználó barátra igyekeztem alakítani, és elég sok ilyen helyettesítős opciót, meg variációs lehetőséget megadni, hogy tényleg saját desszert építhessenek ezekből.
1: Az egyik következő kérdésemet lényegében meg is válaszoltad az elmúlt mondataiddal, ami az lett volna, hogy akkor természetesen desszert úgy, hogy akkor vegyük a klasszikus magyar retró süteményeket, talán fogalmazzak így, amiket újra gondoltál ebben a könyvben. Dobostorta, Eszterházi, stb. Csak akkor kivesszük a lisztet meg a vajat, és akkor mégis ugyanaz születik, vagy majdnem ugyanaz születik. Vagy hát ugye azóta annyit változott a cukrászat, hogy akkor a milföly, az is nem tudom, lehet mindenmentes, vagy egy akármilyen, nem tudom, Spanyolországból származó pastel del nata is beleférhet, és akkor nem csak a magyar süteményeket gondoltad újra, vagy tök újakat is kitaláltál. Tehát ezt elmondtad, hogy minden is van benne.
2: Igen, egyetlen pontosítást szeretnék majd itt tenni, hogy ugye itt a könyv évben csak növényi alapú desszertek vannak, tehát nem olyan értelemben mindenmentesek, hogy ugye ezek a desszertek csak az állati eredetű összetevőktől mentesek, tehát lisztet, illetve cukrot tartalmaznak. Szoktam ezeket én is helyettesíteni, ha már tovább dolgozok ezekkel a receptekkel, de alapvetően ez a könyv, ez tényleg erre a vonalra fókuszál, ezt csak mondom így zárójelben.
1: A malátát mondtad, a mizót mondtad, és akkor még egy dologra gyorsan rákérdezek. A mai fiatalság körében elég divatos ugye a well-being, és akkor amíg mi annak idején nem tudom, ittuk a presszó kávét, vagy a cappuccinót, vagy akármit, ők már inkább matcha lattét isznak. És a matcha az egy nagyon elterjedt alapanyag az elmúlt 1-2 évben. Matcha van benne?
2: Szerintem a variációs lehetőségek között van. Islernél például, hogy egy macsás isler tésztát készítsünk. Ott biztos, hogy írom, konkrétan macsás desszert nincs, megmondom őszintén, nekem a macsa az nem annyira a szívem csücske, és azért egy kicsit ilyenkor így az embernek azért a saját ízlése az óhatatlanul benne van. Azért igyekszem, mondom, mindig számtalan ilyen variációs lehetőséget megadni, hogy ne csak az én ízlésemet tükröző desszertek készítésére lehessen használni.
1: Mi a baj a macsával? Miért nem szereted, Zsuzsi? Nekem alapvetően nincs bajom vele, csak tudom, hogyha innék egy akármit, amiben van macsa, vagy ennék valamit, amit egyébként macsával nem tudom felhúzni kicsit, hogy zöldebb legyen, vagy szórnak egy kis macsaport a tetejére, annak nekem fűíze van.
2: Az az igazság, hogy a macsa az egyenlő azzal, hogy nem a kávét választjuk, én kávés vagyok. Aha. Tehát hiába dolgoztam anno csoki manufaktúrában, a forró csokival szemben is a kávét választanám, úgyhogy a kávéval szemben nálam a macsának sajnos nincs esélye. Desszertekhez egyébként szeretem használni, nagyon jól lehet trópusi gyümölcsökkel, nagyon sok mindennel jól lehet kombinálni, de így saját fogyasztásnál így a kávé az nekem magasan kiüti a nyerekből, főleg ilyenkor a tonikos kávé nyáron.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi, cukrászséf, a közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsuzsi!
2: Szia, szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy természetesen desszert, lisztet tartalmaz, cukrot tartalmaz, azt mondtad, viszont ugye alapvetően, tehát, hogy növényi eredetű alapanyagokkal készült desszertek találhatók benne. Az elmúlt pár hónapot azzal töltötted, mint amivel szoktad egyébként, hogy akkor utazás, inspiráció, és akkor találunk ki új desszerteket a megélt élmények, vagy elfogyasztott sütik hatására alapján?
2: Is, illetve az elmúlt hónapokban elég sok kurzust, workshopot tartottam, úgyhogy, sőt az elmúlt jó egy évben. Nagyon sok recept meg is jelenik a könyvben. Ugye azért ez a legjobb tesztelési mód, amikor egy workshopon teszteljük ezeket. És utazás is volt szerencsére. Párizsban egy háromnapos tányérdesszertes workshopon voltam résztvevőként, míg a híres csokoládémárka a Varhona iskolájában. És hát az egy elképesztően nagy élmény volt. Tehát Párizsban a cukrászat tényleg fellegvárában tanulóként egy workshopon részt venni, tehát az nekem az év egyik leginspirálóbb élménye volt, azt hiszem.
1: Számtalan helyen voltál már a világban, vagy stázsoltál a világban különböző éttermekben. Berlinben ugye elég sok időt töltöttél annak idején. Na de hogyha felülről nézzünk rá egyébként a cukrászat világára, így kezdtük a beszélgetést egy jó fél órával ezelőtt, hogy manapság ezek a mentes, a vegán desszertek mennek. Nem biztos, hogy igaz ez, mert a francia, a klasszikus francia sütemények azok úgyis mindig ott lesznek valahol a csúcson, de felülről nézzük rá manapság 2026-ban a cukrászat világára globálisan. Akkor most mi a trend egyébként, Zsuzsi? Te, aki benne van ebben két lábbal, két mancsal évtizedek óta, nyilván pontosan tudod.
2: Mindenképpen a szezonalitás az ugye nagyon erősen, illetve ami szerintem ugye az éttermi világból szivárog le, vagy érkezik, az alapanyag központúság. Tehát, hogy a cukrászdákban is egyre inkább kezdenek nagyon transzparensek lenni azzal kapcsolatban, hogy honnan jönnek az alapanyagok, nem csak a csokoládé, hanem a tejterméktől kezdve, a gyümölcsökön keresztül. Ez ugye inkább az éttermi világban volt eddig jobban jellemző, hogyha azt nézzük, hogy ez a kommunikációban is elég erősen megjelent, illetve a fenntarthatóság, ami azért, valljuk be, hogy egy nagyon pozitív, nagyon sok pozitív hozadékkal rendelkező trend, és valahol ehhez sorolható be ugye a vegán, növényi alapú desszertek, illetve nem csak desszertek, hanem ugye az éttermi világban is a növényi alapú ételek térhódítása. Itt egyébként Londonban voltam egy kifejezetten növényi alapú degusztációs menüket kínáló étteremben, akik Michelin csillagot is elnyerték a nyitás után nem sokkal. Sietetlenül inspiráló volt, hogy tényleg egy olyan menüsort kóstoltam, építettek föl, ami tehát nekem más szemmel nézem nyilván, hogy fogyasztok állati eredetű összetevőket, de hogy semmilyen hiányérzetem nem volt.
1: A klasszikus sütemények azok mennek még manapság? Van még helye az olyan cukrászdáknak, és akkor most gyorsan az éttermek világáról átmegyek a cukrászdák világára, ahol egyébként a klasszikus, nem tudom, krémeseket lehet megenni, meg a klasszikus tortaszeleteket?
2: Persze. Abszolút. Itt is ugye nagyon fontos az edukáció, hogy ugye az árazás, illetve a minőség, a minőségi alapanyagok használata, az hogy tud összefüggni, de hát szerintem a krémes lesz, ami utoljára fog kimenni a divatból.
1: Az van ezzel, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy azok, akik nem tudom, évtizedek óta benne vannak, és a saját kis cukrászdájukat viszik, mondjuk egy 50 éve, ők már nem biztos, hogy hajlamosak és képesek, és akarnak egyáltalán bármit változtatni. A klasszikus receptek, ezek mennek, nem tudom, 30 éve, akkor ne változtassunk rajta. Így viszont azért nem biztos, hogy tud az ember fejlődni.
2: Viszont van az a fogyasztói réteg, akik meg szerintem pont ezeket a jellegű tortákat keresik, és őket meg abszolút ki tudják szolgálni egyrészt. Másrészt nagyon sok cukrászdánál lehet látni, hogy különösen a TikTokon megjelenő trendeket hogyan követik le, hogyan reagálják le. Ugye ez most itthon, miután a Dubaj csoki az lecsengett, most a realisztikus gyümölcsök trendje, ami nagyon divatos, hogy ugye TikTokon megmutatják, hogy beleharap, roppan, és akkor tulajdonképpen itt azzal lehet egymásra licitálni, hogy kinél van többfajta gyümölcs, meg ki tud olyan gyümölcsöt kitalálni, amit még más nem talált ki, vagy nem annyira talált még ki. Tehát igazából ez sem egy új trend, hanem azért nagyjából 10 éve Cédric Grolet, az egyik legismertebb francia cukrász, kezdte ezt el. Valamiért itthon ez most pörgött föl nagyon, így leváltotta kvázi a Dubaj csokoládét.
1: Maradjunk ennél a srácnál. Említetted a Cédricet, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni a nevét, Grolet. Te vagy a kiért hozzá. Mindegy. De hogy amit ő kitalált, vagy elkezdett, nem tudom, egy jó 1,5-2 évvel ezelőtt, amikor még nem tudom, csak páran követték az Instán, vagy a TikTokon, vagy akármi, és én néztem nagy szemekkel, hogy ember hogy tud ilyen süteményeket csinálni. Tehát, hogy olyan stáb van mögötte, meg olyan szakmai tudás van mögötte, hogy szerintem bárki megirigyelhetné azt, amit ő csinál.
2: Abszolút, ez egy ugye nagyon komolyan felépített brandről van szó. Én most idén Párizsban és Londonban is kóstoltam, ugye az ő, hát nem is cukrászdának, ezt butiknak hívja már az ember. Állítólag
1: olyan sor van előtte, hogy hosszú órákat kell várni, hogy az ember egy sütit kapjon.
2: Ezzel én nem találkoztam. Igen. Tehát, hogy nem találkoztam sorral. Párizsban még egy picit így jobban féltem, hogy sor lesz, és akkor ugye előre lehetett rendelni online, és akkor az adott időpontban csak felveszed a kiválasztott desszertet. De én nem találkoztam sorral, úgyhogy valószínű itt is megvan azért az, hogy egy trend valahol, nem az, hogy lecseng, de hogy ugye azért az érdeklődés legnagyobb hype-ja után értelemszerűen lefelé fog vinni a görbe. Viszont ő ugye folyamatosan képes a megújulásra. Most ott Párizsban az Operánál a cukrászdája, vagy a cukrász butikja mellett van már egy elképesztő dizájnnal rendelkező csokoládé boltja is, illetve egy kekszes boltja, ahol ilyen torta méretű, vagy pizza méretű kekszeket szeletben, mint a pizza szeleteket tudsz megvásárolni. Úgyhogy nála tényleg az az elképesztő, hogy folyamatosan megújul. És egyébként, amit kóstoltam tőle, az nagyon jó is volt.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Hello!
2: Szia, szia!
1: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Természetesen desszert. Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy miket tartalmaz és miket nem tartalmaz összetevők kapcsán. Liszt van benne, vaj van benne, illetve...
2: Vaj nincs.
1: Vaj nincs, igen, liszt van és cukor van, vaj nincs, mert hogy ugye növényi eredetű alapanyagokkal dolgoztál. És beszéltünk arról, hogy klasszikus sütemények, meg megújulás, meg újragondolás, meg új sütik kitalálása. Ezt a bizonyos francia cukrász zsenit is említettük, Cédric Grolé, azt mondta, hogy még kell kiejteni. És hogy azért beszélgettünk ennyiféle korszakban megjelenő süteményekről, vagy korszakot leuraló süteményekről, mert hogy a könyvben nálad is megjelenik például a zserbó, a somlói galuska, stb. Stb. Ami egyébként szerintem, hogyha elmegyünk valahová vidékre, és azt mondjuk a nagyinak, hogy akkor kéne egy ilyet csinálni, akkor nem biztos, hogy a növényi eredetű alapanyagok fognak eszébe jutni, és lehet, hogy nem tudja majd, hogy mihez nyúljon, hogyha szeretné a, nem tudom, somlóiba a krémet valahogy másképp elkészíteni.
2: Igen, itt azért van egy kis alkotói szabadság az embernél. A somlóinál én például a vanília krémet cseréltem le egy rumos diókrémre. Ugye a vanília krém az egy kicsit fából vaskarika lenne, hogyha a növényi alapon szeretnénk elkészíteni, hiszen az tej, vaj és tojás alapú főzött puding tulajdonképpen, tehát a három fő összetevőt azt nagyon nehéz lenne reprodukálni, és ugye ilyenkor az ember próbál egy picit egy más alkotót, mondjuk a diót, nekem egyébként az a kedvenc részem a somlóiban, egy kicsit hangsúlyosabban megjeleníteni, de akik eddig kóstolták, tehát azok szerint abszolút hozza ennek ellenére is ezt a somlói feelinget, hiszen az nagyon fontos, hogy azért bármilyen mentességgel kell valakinek táplálkoznia, mindig a megszokott ízeket keresi. Tehát, hogy tök jó dolog új dolgokat kipróbálni, de azért az, hogy az ember beiglit tudjon enni karácsonykor, az azért nagyon fontos dolog. Beigli is van benne egyébként.
1: Majd később rátérünk esetleg a beiglire, hogyha lesz még idő, viszont amikor elkészültek ezek a sütik, nyilván ezeket le kell sütni, ki kell próbálni, jól sikerült, nem jól sikerült, és az, hogy te megkóstolod, akinek egyébként nyilván tök jó az ízlése, és pontosan tudod, hogy mit szeretnél benne érezni, az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az tényleg másnak is tetsződjön, vagy az ízlelő bimbóit elvarázsolja. Szóval biztosan kellett valaki, vagy valakik, akiknek oda kellett adni a lesütött sütiket, hogy akkor kóstold már meg, hogy tetszik, nem tetszik, kik voltak az első, második, harmadik csekk.
2: Egyébként volt ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. A könyv fotósa Kárai Dávid volt egyébként, tehát őt is megemlítem, nagyon szépek a képek. Ugye minden fotós nap után egy pak süteménnyel ment haza nyilván, és valahogy itt a 10 napos fotózási időszakunk vége felé mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy a párja, aki nyilván minden alkalommal kóstolta a hazavitt sütiket, így a fotózás vége felé megkérdezte, hogy de végül is mi a témája ennek a könyvnek, mert így egyszer krémest, vagy hát mélyfőt visz haza a dobozban, egyszer babkát, egyszer tortaszelet, egyszer zserbó, vagy kókuszkocka, és hát mondta neki a Dávid, hogy hát ezek vegán desszertek. És ott esett le, miután végigette gyakorlatilag a könyvet, hogy ja, ezek vegán desszertek voltak. Tehát ez nekem egy olyan erős, pozitív visszacsatolás volt. Ugye ott se voltam, amikor ugye kóstolta az illető, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzés volt nekem. Tényleg, aki ugye eleve mentesen táplálkozik, sokkal jobb indulatú kóstoló. Lehet, hogy 5-10 éve nem fogyasztott már vajjal, tejjel, tojással készült desszerteket, akkor nem úgy emlékszel már az ízére, az állagára, nem annyira erős az összehasonlítási alapod, mint hogyha ezeket párhuzamosan tudod fogyasztani a mentes desszertekkel.
1: Ha már említed a kókuszkockát, ami szerintem a világ legjobb süteménye, hogyha jól van elkészítve, az vegán módon, vagy mentes módon hogy tud elkészülni? Abba kell tojás, abba kell vaj, nem kevés. Az összes többi az egyébként, nem tudom, a méz az állatinak vagy növényének számít, a méhecskék azok szerintem
2: Hát alapvetően az nem, tehát az határeset, van, aki fogyasztja, van, aki nem, én nem használok mézet a könyvben.
1: Na, a kókuszkocka az hogy tud teljesen mentes lenni, Zsuzsi?
2: Nálam az alapja egy kakaós piskóta, nálunk gyerekkorom óta kakaós piskótával készítette, meg készíti mai napig mindig az édesanyám.
1: Az a jó, úgy kell.
2: Úgyhogy a kiinduló pont az ez a kakaós piskóta volt. Az én változatomnál egy kis 100%-os mandulapaszta, meg mandulaliszt gazdagítja még a tésztát, és tulajdonképpen a magvajak természetes zsírtartalma az nagyon jól tudja pótolni a tejszínvaj révén kieső zsírtartalmat. És ugye a mandula az ad egy ilyen jó szaftos állagot is neki, úgyhogy egy ilyen elképesztően puha piskótát kapunk.
1: Tojás helyett mi kerül bele?
2: Nincsen tojás a tésztájában, sütőpor van benne, kis almaecettel kombinálva, itt egy ilyen kémiai reakció játszódik le a sütőpor ecet között, hogy ezt a levegős szerkezetet segít elér.
1: És akkor utána hát már csak kakaó kell hozzá, mondjuk a kakaóhoz is elég sok vaj kellene, hogy azt felhevítsük, és utána a piskótákat
2: hát
1: megforgassuk
2: benne. Az kókuszsír, hát ugye kókuszkocka, tehát itt az nem probléma, hogyha íze is van a kókuszsírnak, hiszen a kókusz íz a célunk, úgyhogy meg hát azért én kis kávéval, lefőzött kávéval mélyítem még meg egy kis rummal az áztatónak az ízét.
1: Egy kis narancs, meg egy kis fahéj, még jót tenne neki.
2: Hát az egyébként abszolút, abszolút. Legközelebb úgy próbálom ki.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, Zsuzsi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan mennyi? 35, jól emlékszem, recept van benne?
2: 35 így van, 7 fejezet.
1: Van a könyvben. Igen. Volt-e olyan a kísérletezések közepette, hogy akkor hát ezt nem tesszük bele, mert 12-ére csinálom, és így sem jó.
2: Szerintem ilyen nem volt, viszont az egyik fejezet az utólag került bele. Féltem is, hogy a szerkesztőm el fog küldeni melegebb éghajlatra, hogy egy leadott kéziratba nem tuszkolunk bele még egy fejezetet, de egy kicsit, hogy mondjam, így tovább vitt a lendület, amikor befejeztem a könyvet. De egyébként szerintem puncstortát akartam csinálni, de nem tetszett a piskóta, nem tetszett így az állaga, az nem is került bele.
1: De hát neked a puncstorta az ilyen, az hozzá tartozik. Ha valaki nagyon jól csinál az országban puncstortát, az te vagy.
2: Hát az nem növény alapú. Igen,
1: ja, értem,
2: igen.
1: Így oké, rendben van.
2: Úgyhogy a puncstortának még tartozok ezzel, hogy a növény alapú verzióját megcsináljam, az még várat magára.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez az utolsó utáni kérdés a végére. Számtalan helyen dolgoztál már cukrászséfként, stázsoltál cukrászséfként, vagy hát majdnem cukrászséfként külön különböző helyeken. És hogyha már említettük ezt a srácot, ezt a bizonyos Cédric nevezetű francia zsenit, aki szintén úgy kezdte, hogy akkor egy ilyen kis helyen mindenféle videók készültek, megcsinálta a süteményeket, aztán odaadta, és most meg mindenféle cukrászatok, meg cukrászdák vannak már mögötte. Ilyenben nem gondolkodik 50 Zsuzsi?
2: Hát nem csak gondolkodik, de erről hamarosan minden kiderül, nagyon hamarosan.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehet.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Ötvös Zsuzsi cukrászséffel beszélgettem, a következő órában pedig Hepp Kocsis Paulina énekesnővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Belekap a szél a hajadban, a szívem az időt megakasztja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Elszórtan továbbra is lehetnek futózáporok. Várhatóan holnap műtik a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótáját. Nemzetközi hungarológiai kongresszus kezdődött Miskolcon. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött a 6-os főúton Szigetvár átkelési szakaszán. A 229-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 67-es főútra terelik. Dolgoznak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabányától kiépített terelésben. A 61-es és a 34-es kilométer között csak a külső sáv, a 34-es és a 31-es kilométer között csak az átterelt belső sáv, majd a 30-as és a 19-es kilométer között ismét csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze, az M1 csatornán elmondta, hogy a tiszten holnap végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Visszamondta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyonvisszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret. Kiállításokkal, koncertekkel és történelmi bemutatóval emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét tartanak és két musicalt is rendeznek. Hétvégén több mint 500 résztvevővel játsszák újra az 1526-os csatát.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten vannak helyenként borult tájak. Holnap délnyugat felől megvastagodik a felhőzet, és nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni, beszélünk majd többek között zeneszerzésről, dalszövegírásról és a Ragadat című dalról is. Hepp Kocsis Paulina, énekesnő dalszerzővel beszélgetek, mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, ilyen kis táncolhatós, hogy egészen pontosan milyen behatásai vannak, milyen stílusjegyek hatnak Paulina legújabb dalára, ezt is megbeszéljük az előttünk álló egy órában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Paulina, vagyis Kocsis Paulina, énekesnő, előadó, művész, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm, annyit lehetek, szia, sziasztok!
1: Megszületett a legújabb dal, számtalan van már a hátad mögött, de ez egy kicsit, hát nem tudom, másabb, mint az eddigi dalok szerintem. Egy kicsit ilyen, nem tudom, latinos lüktetést hallhatok benne?
2: Szerintem inkább ilyen balkános lüktetés van egyébként benne. Én is azt érzem a hangom képzésében is, a hangszerelésben is, és még a szövegben is, hogy valami, mintha változott volna a dalszerzésemben, illetve a stúdiózásban is a fiúkkal. Én sem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy micsoda ez. Nem is biztos, hogy be kell skatujázni, mert akkor lehet, hogy túlságosan irányt szabnék neki, viszont az tény, hogy amikor

0: savanyú lett a dal.
1: Az, igen.
0: De jó értelem. Nekem tetszik, hogy nem csak dúrokból áll, és nem csak pozitív, hanem van benne egy olyan keserűség is, egy édes keserűség, amitől úgy megmozgatja a szívet talán még jobban.
1: De mégis pozitív a kisugárzása, tehát hogy nem úgy hallgatom, vagy amikor én hallgattam, akkor nem azt hallottam benne, hogy akkor, bocsáss meg, téged idézlek, hogy itt jajdogálni fogsz, hanem úgy, hogy akkor ebben az embernek nincs kedve ülve maradni, hanem akkor egy kicsit rázná magát rá.
0: Bizony, a ragada szerintem is ilyen lett. Már csak azért is, mert én általában is úgy élem, vagy próbálom úgy élni az életemet, de legalábbis, ha bárki kérdez, akkor ilyesmit tanácsolok neki, hogy ne szenvedjünk túlságosan hosszan, éljük meg ugyan, amikor valami szomorúság, düh vagy harag ér minket, de azért igyekezzünk közben már a megoldásra törekedni, és szerintem ebben a dalban is lehet, hogy ez az, amit te is mondasz, az hallható, hogy igazából nagyon kell arra figyelni, hogy is van a dal szöveg, hogy nagyon figyelj arra, hogy kicsit mondjanak, hogy attól vérszegény, hogyha az ész viszi el a szívet. Tehát, hogy van benne már szinte egy ilyen megoldás, és talán ettől van mégis pozitív kicsengése a nap végén.
1: Azt említetted, hogy amikor a dal született, és már elmondtad a címét is, én még egyszer sem, a cím az, hogy a Ragada. Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy akkor ez honnan lett kicsippentve, vagy hogy született. Viszont azt említetted, hogy tudatosan odafigyeltél, vagy odafigyelsz, hogy próbálod előszedni azt a bizonyos dalszerzési mechanizmust magadból, hogy tudd, hogy ez hogy született. Ez hogy született? Ültél a Dunaparton, vezettél éppen, nem tudom, sávlezárás volt valami, és akkor egyszer csak így kipattant belőled egy ilyen dallamfoszlány, vagy egy szövegfoszlány. Hogy történt?
0: Érdekes, amit kérdezel, mert sokszor van az, hogy vezetés közben, ugye akkor sok az impulzus, viszont az agy az teljesen alfába tud lenni, és olyankor sokszor jön dalötlet, viszont ez otthon, nem is tudom, egyedül voltam talán egész nap, mármint hogy valamilyen szombati nap volt, de koncert sem volt, a férjem sem volt otthon, és csak úgy ültem, és egyszer csak elindult bennem, nyilván a zongorán elültem, tehát nem a tévé előtt, hanem csönd volt, és egyszer csak elindult bennem ez, hogy ragad a poharaink alja. És valahogy írta meg magát a dal. Mindig egyébként ezek a legélvezetesebb dalok, amiket tényleg csak úgy a lelked megszül, és nem kell rajta agyalni, nem kell olyan sokat ide-oda írogatni, vagy átírogatni rímeket, és de még csak azt sem tudom megmondani, hogy mi volt a hirtelen, tehát az ilyen akut ihlet, uh-huh. amiből ez született, mert hogy nem az történt, hogy pont előtte beszélgettem volna mondjuk a nagymamámmal, vagy mert ugye, hogy sokat említem a dalban, vagy hogy előtte valamilyen nagyon inspiráló emberrel a dalszerzésről, vagy bármilyen, nem is tudom, reggel 10 volt, 11, és akkor így elindult, és talán délután 2-re már kész is volt az egész, tehát hogy ott már teljesen össze is állt a fejemben.
1: Ültél a zongora előtt, nyomkodtad a különböző harmóniákat, és hallgattad, hogy ez jó, ez oké. Itt megyünk tovább, és egyből jött a szöveg hozzám, vagy előbb a dallam volt meg, és akkor utána egy kicsit még mindenféle képeket láttál magad előtt, hogy mi az, ami ragadhat még, és akkor azt majd tegyük még hozzá, meg bele a szövegbe.
0: Egyből, tehát egyben jött a kettő, és ez mindig tényleg a legszebb érzés. Ilyenkor az én fejemben nagyjából úgy tudom elképzelni, most hiába mutogatok neked, a hallgatók nem biztos, hogy látják, hogy két sáv megy a fejemben. Mármint, hogy vizuálisan. Az egyik az valóban a dallam, a másik pedig a szöveg. Most, hogyha ez a kettő sáv tényleg ennyire egyszerre történik, akkor egy ilyen csodálatos, ilyen egyensúly válik, vagy lesz közöttük, és teljesen egyszerre hullámzik a kettő vizuálisan továbbra is a fejemben, és megy előre az egész, és ez is pont ilyen volt, és bocsánat, eszembe jutott valami tök érdekes dolog a dalról, ezt elfelejtettem, hogy ugyan megírtam aznap, viszont a refrénje az volt még, ami most már az utolsó része lett a dalnak, azt mi úgy hívjuk, hogy bridge. És akkor így nagyon sokat agyaltam rajta, hogy ez túl pozitív ez a refrén, ez majd a végére jó lesz, kéne írni egy másik refrén. És ez valami olyan eufórikus pillanat volt, amikor egy héttel később összeállt a fejemben, hogy nem is kell kidobni az eredeti refrént, hanem berakjuk a végére, és akkor annak valami tök más hangszerelést adunk, hogy nem tudom, hogy ezt most jól tudom ahhoz átadni, vagy úgy átadni, hogy igazából lehet, hogy csak nekem nagy dolog, de szuper, szuper érzés volt ez.
1: Ültél, nyomkodtad a zongora billentyűket, jöttek a hangok, a dallamok, és jött a szöveg. Én akkor mindig visszaemlékszel, hogy mi volt kettő sorra korábban a dallamban, vagy folyamatosan rögzíteni kell? Mert ugye nincsenek mindig visszatérő dallamok, hanem hogy valami kicsit változik, és akkor hogy is játszottam az előzőt? Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj,

0: ezt tettem a fonalat.
1: Pontosan, nagyon, nagyon jól mondod. 2 másodpercenként fel kell ezt venni szerintem, mert nyilván oké, hogy te írod, de hogy az, közben meg már agyalsz a többi ötleten, úgyhogy a telefonom az tele van olyan felesleges hangjegyzetekkel, mert ugye hát azt is fel kell venni, amikor csak ötletelsz, és nyilván nem törlöd ki utána. Hát, ha abból az ötletből lesz valami használható, és akkor csak így ilyen dünnyögések vannak a telefonon. Hihetetlen bolondnak hallatszódom, persze nem vagyok az, de annak hallatszódom a telefonom hangjegyzetei alapján.
2: Szóval megszületett Paulina legújabb dala, a címe az, hogy Ragada, elég sokat beszéltünk róla, még fogunk majd, de itt az ideje, hogy meg is hallgassuk, úgyhogy dalpremiér következik most itt a Kultúrfitnessben, jön tehát Paulina legújabb dala, a címe az, hogy Ragada.

0: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Paulina, vagy hát polgári néven Kocsis Paulina ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Mit mondtam rosszul?
2: Kocsis Paulina, kérlek.
1: Elnézést
2: szépen.
1: Kérek, bocsánat, tényleg. Meghallgattuk a legújabb dalodat, a címe az, hogy a Ragada, és említetted, hogy otthon ültél, egy ilyen szombat volt talán, és koncert sem volt, a kedves férjed nem volt otthon, és mire hazaért, addigra meg lett. Megmutattad neki, az volt az első, és akkor folytassuk ezzel, hogyha már kijavítottál, hogy hogy hívnak.
2: Hogyne, mindig meg szoktam neki mutatni, de szegényt egyébként nagyon sajnálom, mert ugye egy csomószor, amikor még egy ilyen demo verziót mutatsz valakinek, akkor ő nem biztos, sőt, nem valószínű, hogy hozzá tudja azt képzelni, meg hallani, amit te már belül hallasz, hát te azért írod meg azért vagy olyan lelkes, és én ilyen égő, ilyen tüzelő szemekkel, csillogással rohanok ki, hogy na végre, akkor hadd mutassam meg neked, és hát nyilván egy hasonló reakciót is vár el ilyenkor az ember. Ezt természetesen nem mindig sikerül abszolválni, de hogy ezt tökre megértem, csak ott a pillanatban olyan fura, hogy mi neked nem tetszik. És mondta, hogy hát dehogy nem tetszik, csak hát még én nem hallom, hogy amit itt mondjuk csak dúdolsz, abból mi lesz, meg hogy milyen hangszerelése lesz, milyen gyors lesz, milyen táncolós lesz, stb. De nagyon-nagyon tetszett neki. Erre ő is mondta, hogy ezt mindenképpen nyáron adjuk ki szerintem, mert nagyjából ilyen tavasszal született a dal egyébként, hogy nyáron adjuk ki, mert ez annyira táncolós, hogy ne spóroljuk meg az embereknek ezt a táncolást a nyárra.
1: Azt említetted, hogy a hangszerelés az neki is kicsúszott a száján. Ugye alapvetően neked megszületett a dallam, meg megszületett a szöveg. Na, de hát azt még fel kell öltöztetni, úgyhogy gondolom nem csak te voltál ebben az ügyben benne, hanem voltak segítő társak.
2: Hogy is ne? A zenekarom, a négy fiú, akit imádok, és nagyon-nagyon tisztelem is őket zeneileg. Úgy szoktuk csinálni, hogy megírom a dalt, felveszem nekik is egyébként azonnal átküldtem. Nagyon tetszett a dal, nekik is, és összeülünk egy próbára, mondjuk egy két órás próba keretein belül megpróbáljuk összerakni úgy a szerkezetet, hogy a stúdióban már ne legyen olyan sok minden fejteni való. Nyilván azért a stúdióban, hál' Istennek, a producerrel, Vári Gáborral szintén nagyon rugalmasan és könnyen lehet együtt dolgozni, és ő is egy csomó ötletet tesz bele folyamatosan, tehát vannak változások, de általában az a metódus, hogy az én demóm, egy közös próba a fiúkkal, és aztán még a stúdióban tovább fejtjük.
1: Amikor teljesen készletetek vele, 100%-osan megvolt belőle a master, akkor az pont olyan lett, mint amit elképzeltél ott azon a bizonyos szombati napon, tavasszal, amikor elkezdtél énekelni, vagy azért kicsivel másabb lett, mert amikor teljesen fel van öltöztetve valami, megvan a hangszerelés hozzá, ott még azért változik a tempó, a hajlítások, a minden is változik, szóval, hogy a végeredmény az elképzeléshez képest mennyivel lett másabb?
2: Azért is mosolyogok ennyire, miközben kérdezed, mert emlékszem a pillanatra, amikor meghallottam először a mastert, és ezt nagyon bánom is egyébként, hogy olyan hülye vagyok, hogy nem veszem fel videóra a reakciómat ilyenkor, mert kéne. Tehát ez tényleg egy zeneszerzőnek szerintem a legszebb pillanatai az életben, amikor meghallja ezt, amit ő kigondolt magában. Szerintem még olyanabb lett, mint amit elképzeltem, azt kell, hogy mondjam, és nem az én érdemem miatt, hanem abszolút a fiúk miatt, és ide a producert is beleértem. Tehát a Dávid például, a trombitásom, ő is olyan ötleteket hozott, és olyanokat fújt bele, hogy teljesen megfűszerezte a dalt. A dobosom, Telek Attila, szintén úgy veri a dobot, mint a kötelező lenne, és olyan tűpontos, olyan ízlésesen. Hát a Járinka Erik, a gitárosról ne is beszéljünk, tehát ő egy zseni, szerintem, hihetetlen, nincs is tisztában vele, hogy mekkora zseni, és Sáros Járon, a basszusgitárosom pedig szintén olyanokat hal ki, meg hát nyilván úgy játszik, hogy úristen, tehát nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán vannak.
1: Mi volt az első reakciójuk egyébként, amikor átküldted nekik mindazt, amit te fölvettél?
2: Hát arra emlékszem, hogy az Áron rögtön meghallgatta, és rögtön írta, hogy azt a ez nagyon-nagyon jó, úristen. És ugye emiatt elindult, tehát mivel a többiek is látták, hogy ez ennyire jó, akkor gyorsan meg kell hallgatni, és szinte mindegyiküknek egy ilyen hasonló reakciója volt, meg hát utána is, tehát az egész próba folyamat, illetve felvétel alatt is annyira oda voltunk érte, de tényleg annyira oda voltunk érte, és azóta egyébként koncerten is eszmetlen jó játszani ezt a dalt.
1: Mint ahogy említettem, az azért kicsit kilóg az eddigi Paulina életműből, stílusbelileg. Akkor most te ilyen stílusváltásban vagy? Vagy belekóstolsz mindenbe?
2: Megpróbálok egyébként belekóstolni mindenbe. Én egyébként is szerettem az ilyen típusú előadókat. Tehát én is olyanokat hallgatok, akik nem feltétlenül egy vonalon mozognak. És igen, nekem szimpatikus volt ezt, amit az elején említettünk, hogy ilyen kis édes savanyú, kesernyi, édes kesernyi, és ízvilága van a dalnak. És nekem nagyon bejött. Tehát, hogy mondjam, amikor én dalt írok, és ez a dallamra is igaz, nem csak a szövegre, akkor nehézséget is okoz az, hogy folyamatosan csak pozitív irányba próbáljam megterelni a saját lelkemet, csak olyanokról írjak, ami... Tehát nincs egy olyan dal, amikor mondjuk azt mondom, hogy hiányzol, és miért nem vagy, mit tudom én, itt eleget velem. Pedig egyébként ez egy, ha nem is igaz, tehát nem is feltétlenül az én megélésem miatt igaz, csak egyszerűen egy szép gondolat, és biztosan sok emberrel előfordul, attól még igenis nagyon sűrűn fordul ez szerintem elő az emberekkel, és igyekszem most már ilyenekről is írni.
1: Azt említetted, hogy igyekszel pozitív irányba terelni a gondolataidat. Egyszer-kétszer már találkoztunk, valamennyire ismerjük egymást. Én nem gondolom, hogy neked valaha voltak negatív irányba menő gondolataid. Ha valaki pozitív, akkor te az vagy.
2: Igen, mert gyorsan levetkőzöm ezeket a negatív dolgokat, de egyébként azért én egy nagyon mediterrán mentalitású, meg habitusú ember vagyok. Tehát, hogy az lehet, hogy bennem nem tart sokáig az ideg, de amikor ideges vagyok, akkor nagyon ideges vagyok, és nagyon csúnyán is tudok olyankor beszélni és viselkedni is, tehát, hogy nyilván rengetegen vagyunk szerintem így vele. Egyrészt próbálok ezen csiszolni, másrészt meg tényleg emiatt is törekszem arra, hogy legalább a harag, mondjuk amikor az van bennem, ne maradjon ott. Tehát akkor mondjam ki gyorsan magamból, ordítsam ki, ha kell, szoktam, és utána gyorsan el is múlik.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hepp Kocsis Paulina, énekesnő, előadó, művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Paulina, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm, én is, hogy itt lehetek, tényleg nagyon jó veled beszélgetni mindig.
1: Köszönjük szépen, gyere máskor és holnap, meg minden nap, és akkor dumáljunk ennyi. Na, megszületett a legújabb dalod, a címe az, hogy Ragada. Mondanám, hogy megszületett a hozzátartozó videoklip is, de ez így nem igaz talán.
2: Igen, ezt direkt nem is akartam eddig említeni, pedig már majdnem érintettük ezt a, ennek az okát. Amikor ez a dal megszületett bennem, akkor én azóta sem feltétlenül tudom pontosan megmondani, hogy ez igazából miről is szól ez a dal. Tehát, hogy azt tudom, hogy nosztalgia, emlékek, életérzés, de valójában nincs egy konkrét szimbólum a fejemben például, vagy egy konkrét szín a fejemben a dallal kapcsolatban, és ezt lehet, hogy egyébként ez van, akinek most lehet, hogy nem szimpatikus. Én nem gondolnám, hogy ez elvesz, inkább hozzáad a dalhoz, és én a videóklippel úgy éreztem volna, hogy túlságosan egy séma fele tereljük. Már csak azért is, mert emlékszem, amikor gyerekkoromban, hát nyilván akkor még sokkal nagyobb durranásnak is számítottak a videoklippek, és a mai napig egy csomó, úristen, belekezdek ilyen gondolatokba, és aztán nem fejezem be. Szóval gyerekkoromban, amikor kijöttek ezek a videoklipek, akkor nyilván azonnal megnéztük őket. És már a dalhoz alapból azt kapcsoltam a fejemben. Ahogy a mai napig is ez történik, ha meghallgatok egy Rihanna dalt, valószínűleg emlékszem szinte képkockáról képkockára a videoklipre, és nekem az a dal azt jelenti, amit a videóklipben láttam, nem
1: igen,
2: pedig.
1: Igen, determinál.
2: Igen, pontosan. Úgyhogy ez az oka.
1: Viszont, hát kitettetek egy képet, ugye született egy ilyen, nem is tudom, minek nevezem, egy kép van, hogyha az ember szeretné megnézni a különböző közösségi oldalak valamelyikén, vagy videó megosztom, amiről nekem eszembe jut, és persze, mint ahogy mondtad, egy szimbólum vagy egy szín nem jut eszedbe róla, ami alapján el tudtatok volna indulni valamilyen vizuális irányba. Ahogy nekem sem, mert több szimbólum vagy több kép jut eszembe, viszont azt a képet megnézve, mintha egy gengben, egy galériban ülnétek, és akkor kicsit már ez irányba indulnak el a gondolataim, hogy akkor ó, ez a stílus az ugyanaz, mint hogyha nem tudom, Snoop Doggal meg Majkával ülnél egy körben, és akkor tessék itt egy kicsit előadom magam, meg megy a risza-risza.
2: Igen, igyekeztem a borítóképet, ezt azért bevallom őszintén, már szerintem sokan látják, hogy ez eredetileg, tehát hogy készült rólunk egy ilyen kép, és az AI segítségével próbáltam. Ez az AI segítségével történt.
1: Azt hittem, hogy beöltöztetek és lefotóztattátok magatokat.
2: Hát végül is igen, csak az AI hozzárakott egy szuper hátteret, talán egy picit át is öltöztetett minket, de arra nem is emlékszem, mert ennyire nem figyeltem rá, csak csináltattam vele sokat, nyilván ehhez nagyon konkrét instrukciókat kellett kiadni, és a számomra leginkább dalhoz közelebb álló képet választottam ki, hogy így hangulatban passzoljon. De ez nem az én érdemem, és ez senkinek sem az érdeme, ez abszolút az AI. De jól néz ki.
1: Mondtál pár mondattal, vagy pár perccel ezelőtt egy ilyet, hogy nem tudod pontosan, hogy miről szól a dal. Nyilván te írtad, hát azért elképzeléseid vannak róla. Próbáljuk ezt megfejteni. Ragada. Mi az, hogy ragada?
2: Hát ezzel kezdődik, ezzel a kettő szóval a dal.
1: Ez két szó?
2: Ez két szó, hogy ragad a poharaink alja az asztal felett.
1: Nem, ez egy szó, ragada.
2: Hát a címbe persze egy szó, de hogy ott viszont nyilván a két szót mostam össze. És igazából azért is, mert nekem, tehát emlékszem, amikor megírtam, hogy annyira jó volt azt felénekelni, hogy ragad a po, és valahogy az R betűt be is lehet olyan szépen rekeszteni, vagy hát az A betűt az R betű után, hogy úgy nagyon, nagyon megmarad, és talán a népdalokban van ilyen, hogy mindig ugye egy ilyen szimbolikus sort adnak címnek. Én úgy voltam vele, hogy nekem a legszimbolikusabb része a dalnak az az, hogy ragad a poharaink alja. Meg úgy túlságosan egybe is énekeltem a stúdióba, mondjuk direkt. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ennek kéne lennie. Amiről pedig szól, számomra, az hát onnan indult, hogy a nagymamámmal beszélgettem. Szoktam vele sokszor beszélgetni, ülünk egy asztalnál, kávézunk, mesél, és sokszor szokott nosztalgiázni, de azon a beszélgetésen kifejezetten sokat nosztalgiázott, és láttam a szemében, amiket a dalban is leírok, hogy sír is, nem elég ezer zsebkendő sem ahhoz, hogy ezt az életet el tudja mesélni, hiszen egy életben nyilván van egy csomó fájdalom, rengeteg öröm, annyira sokféle érzelem, hogy egyrészt öröm hallgatni, hogy a mama ezt elmeséli, másrészt meg még most is megborzongok, ahogy visszagondolok erre, hogy valahogy megcsapott engem ez az életérzés, hogy egyszer majd én is ott fogok ülni ennél az asztalnál az unokámmal, remélem, és mindjárt elsírom magamat, és fogalmam sincs, hogy fogom neki tudni elmesélni azokat a dolgokat, amik velem történtek, pedig olyan jó ezeket hallgatni, meg átadni.
1: Mondanám, hogy van nálam 1000 zsebkendő, is adok egyet, de sajnos nincsen. Mit szólt a nagyja, amikor meghallgatta a dalt? Hát, és tudja-e, hogy erről szól?
2: Tudja, és nagyon megkönnyezte ő is. Mert hogy értette, hogy nem arról írok, hogy mama, nagyon szeretlek, értette, hogy ez a mi mély beszélgetéseinknek az okán született ez a dal, és nagyon, nagyon meg volt hatódva, tényleg, hát csírt. Tehát.
1: Az van, hogy te még egy nagyon fiatal előadó művésznő, vagy énekesnő vagy, és ahhoz, hogy valaki így tudjon gondolkodni, vagy így írjon meg egy dalt, vagy ilyen gondolatok hatására, ilyen beszélgetések hatására, azaz azt jelenti nekem, és persze lehet, hogy rosszul gondolom, hogy mindaz az életkor, ami számokban nálad megjelenik, az egyébként érzelmi érettségben legalább a duplája.
2: Ezt egyébként sokan szokták nekem mondani. A hétköznapokban én ezt egyébként tényleg nem érzem, hogy érettebb lennék mondjuk a korosztályomnál. 27 éves vagyok egyébként. És, de hogy valahogy amikor dalt írok, akkor valóban én is, tehát nyilván van, amikor kigördülne belőlem egy-egy sokkal felszínesebb, nem felszínes, csak felszínesebb téma, de nem visz rá lélek, hogy megírjam. Pedig egyébként valószínűleg azok sokkal népszerűbb dalok lennének, úgyhogy rá kéne vegyem magamat, és lehet, hogy ráfogom. De nem, akkor valahogy annyira elmélyülök, hogy mindig olyan nagy töltetű mondanivalóval szeretnék kedveskedni azoknak, akik zenét szeretnének hallgatni tőlem, vagy tőlünk.
1: A nagyi egyébként, akinek a mondataiból, történeteiből született ez a bizonyos dal, és mondhatod, hogy nagyon sokat beszélgettek, ültök az asztalán, kávéztok, stb. Ő egyébként mit szólt hozzá, hogy az unokája, a kis unokája ilyen híres énekesnőnek?
2: Hát ő nagyon büszke. Szétkürtölte a faluban, amikor kiderült, hogy az X-faktorban leszek, pedig kértem tőle, hogy ne mondja el előre, hogy élősós vagyok. Hát egész Mogyorosbánya tudta már akkor, hogy élősós vagyok, mikor még én se tudtam nagyjából. És hát nagyon, tehát mindig, most is tudom, hogy meg fogja kérdezni, hogy ez a beszélgetés mikor tudja meghallgatni. Minden tévéműsort, interjút mindig mindent néz, hallgat. Van, hogy felhív, amikor szólok a Petőfin, hogy hát itt a dalod, kisunokám, tehát ő tényleg nagyon büszke, és nagyon sokat mesél.
1: Még egy kérdés ehhez, aztán utána majd egyéb topikokkal foglalkozunk. Hogy szólít téged a nagyi?
2: Panninak. Úgy szokott, hogy Panni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Hepkocsis Paulina, énekesnő, előadó, művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Emlékszem.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Paulina, énekesnő előadó művész ül velem szemben a stúdióban, de jól jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Szia.
1: Megszületett a legújabb dalod, dalotok, a címe az, hogy Ragada, már meg is hallgattuk, nagyon sokat beszéltünk róla, és akkor folytassuk mással. Tényleg Snoop Doggal fogsz közösen dalt készíteni?
2: Persze, neked nem szólt.
1: Hát, ezt fű alatt hallottam, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem.
2: Fú, amúgy el sem tudom képzelni, mit éreznék, hogyha ez igaz lenne.
1: Nem itt ülnénk. Nem itt beszélgetnél, hanem valahol New Yorkban, nem tudom milyen rádióban, meg a BBC rádióban van valakivel Londonban.
2: De én akkor is eljönnék hozzá.
1: De kedves vagy, köszönöm. Na, azért a kérdés, mert hogy egyébként valami van-e kilátásban esetleg? Születik-e új dal valakivel? Mostanában nagyon divatosok a kollaborációk, vagy esetleg most saját magad megint már írsz valamit, mert hogy most jelent meg nem régen ugye ez a bizonyos Ragada.
2: Már van is tervben egyébként kollab, és szeretnék egyre többet, mert ennél a különlegesebb dalszerzési módszernél, amit emlegettünk itt az elmúlt beszélgetésben, az is belejátszik, hogy tök jól belehallok most már olyan hangokat, fú, ez most elég bolondul hangzik, tehát, hogy személyeket a dalba, hogy van, hogy be sem fejezem addig, amíg, mit tudom én, ő le nem okézze az adott személy, hogy igen, ez neki is tetszik, folytassuk együtt a dalt. Úgyhogy már van terv, még nincsenek nyilvános információim arról, hogy kivel és mikor, de hamarosan ki fog jönni egy szerintem nagyon izgalmas kollab.
1: De nem Snoop Dogg.
2: Hát nem Snoop Dogg, sokkal jobb, mint Snoop Dogg.
1: Hát akkor egyet kilőhetünk a sok-sok zenész közül.
2: Igen.
1: Nem
2: igen.
1: Kérdezek rá, annyi mindent kérdezhetnék, nem tudom, régebbiek közül, hát úgy régebbiek, hogy Bagosi Brothers Company-val például, újabbak közül, a Betonhofival például.
2: Nem fogok semmit mondani. Nem mondom, hogy jól tartok titkot, de ezt a pár percet még ki fogom bírni, hogy jól tartsak titkot.
1: Akkor ez irányból nem faggatlak. Benne vagyunk még a nyárban, van még egy kevés idő hátra belőle, hőkupolák voltak, meg nagyon melegek is voltak, gondolom, ezzel együtt koncertek is voltak.
2: Hogyne? Méghozzá olyan koncertek, most például a Balatonparton voltunk több helyen is az elmúlt pár hétben, ami egyébként nagyon szuper volt, és hát nyilván azért is teljesen más ilyenkor a Balatonnál fellépni, mert valahogy szerintem a magyar léleknek ez a tipikus nyaralásnak a fogalma, hogy a Balatonon vagy, és ezért is az ottani közönség az annyira bulizik. Egy keddi napon Balatonfüreden voltunk, és annyian voltak, és úgy táncoltak, meg úgy buliztak, mintha legalábbis a legdurvább szombatjukat élnék az emberek, úgyhogy isteni volt ezt megélni. Meg hát lesz is még egy csomó koncert, szeptemberben is elég tele van a naptár, hál' Istennek. Amit a legjobban várok, ugyanis Budapesten nem volt koncertünk az idén, csak a Kobuciban, áprilisban ráadásul, szóval amit a legjobban várok, az most a Budapesti Bor és Pezsgő Fesztivál itt a 11. kerületben. Egy pénteki napon, szeptember 4-én fogunk fellépni, és már nagyon sokan írták, hogy arra mindenképpen el szeretnének jönni, úgyhogy biztatom a hallgatókat, hogy gyertek ti is, mert eszméletlen komoly buli lesz szerintem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk sokat dalszerzésről, az új dalról, a Ragadáról, meg arról, hogy mindenféle munkafolyamatokban zeneileg vagy benne, meg arról, hogy koncertek is voltak, meg lesznek is. Ezeken kívül van más az életedben, vagy te csak azzal foglalkozol, hogy otthon ülsz egy ilyen, nem tudom, koncertmentes szombaton a zongora előtt, és akkor mindenféle dalok születnek a jó voltak.
2: Hát szerencsére ez a teljes állású munkám, úgyhogy én igazából csak ezzel foglalkozom, talán egy kicsit túl sokat is egyébként, tehát néha meg kell állítsam magamat, amikor csak erről tudok beszélni, meg mesélni, hogy a dalszerzés, és akkor már érzem anyukámon is, mert ő is unja, jó, biztos nem unja, csak én sem szeretnék túlzásba esni. A másik része, amit nem biztos, hogy egy előadóról, zeneszerzőről így gondolnak, hogy nehézség, az a social médiának a kezelése. Tehát nyilván, most nem is csak a kezelése, bocsánat, mert egyébként van segítségem ebben, viszont a tartalomgyártásban nyilván nem tud segíteni, hiszen ahhoz akkor ott kéne legyen velem a nap minden percében. És nekem kifejezetten nagy nehézséget okoz az, hogy ha mondjuk én egy szerdai napon csak dalt szerezni ülök le, akkor nem biztos, hogy én ahhoz felöltözöm úgy, meg kisminkelem magamat egy picit is, hanem csak egy ilyen teljesen átlagos szedben vagyok. otthon, főleg melegben, azért szerintem az emberek nagy része lehet, hogy még nadrágot se vesz fel, ami érthető, és...
1: Kattintásvadász lenne egy olyan tartalom.
2: Hát az biztos, de nem én vagyok az, Istenek. És ezért, tehát ez például nehezemre esik. A másik pedig az, hogy nyilván, amire még kíváncsiak az emberek, azon kívül, hogy otthon felveszem magamat, ahogy mondjuk zongorázom, vagy beszélek hozzájuk, az a külső élményekről való content gyártás. Na nekem olyankor nem eszembe sem jut elővenni a telefonomat. Egyébként sem szeretem a telefonomat, tehát utálom, hogy folyamatosan el kell tudni érni egymást, meg tényleg ez valahol egy nagyon mérgező dolog, de az, hogy én mondjuk elmegyek a férjemmel nyaralni, és egy hétig nem jut eszembe, hogy én képet rakjak ki, meg közös képet csináljak, ezért levideózzak valamit, és ne ott a pillanatot éljem meg. Szerintem ezzel nem, hogy nincs gond, de még büszke is vagyok rá.
1: Az van, hogy a te korosztályod, az ilyen 25, nem tudom, 35 közötti korosztály, ők azért folyamatosan azt csinálják, hogy akkor bárhová elmennek, nem ott állnak és átélik a koncertet, vagy nem tudom, megélik azokat a napsütéses órákat, amit a tengerparton töltenek, akármit hozhatnék ide, hanem hogy ők folyamatosan a telefonjukban, meg a telefonjukkal. Ritka, hogy valaki így gondolkodik egyébként.
2: Igen, én is ezt látom, és ugye pont ezért is van sajnos szükség arra, hogy folyamatosan jelen légy a social médiában, mert hogy ez nekik is teljesen evidens. Tudom, hogy én vagyok a fura, tehát Isten ments, hogy most valaki felett bíráskodjak, de nekem ez egyszerűen nem megy. Most is biztosan eszembe kéne jusson, hogy lőjek erről egy képet, vagy felvegyem videóra, hogy mi beszélgetünk, de én inkább szeretnék vele tényleg úgy beszélgetni, ne kell mondjuk arra figyelnem, hogy nézek ki, hogy mosolygok, stb.
1: Én másik korosztályhoz tartozom, de kb. Hasonló módon gondolkodom, nem azért, mert boomer vagyok, vagy digitális bevándorló, hanem azért, mert hogy elmentem a Seal koncertre, és akkor nem tudom, elkezdődött az akármelyik nagyon híres dala, Kiss from a Rose, mindenki kapta elő a telefonját, és videózta, én meg ott álltam, így nem tudtam, hogy akkor most mozgassam a csípőmet, nem mozgassam a csípőmet, táncoljuk, de és így néztem, és így nem kell telefon, mert akarom átélni az élményt, azt, hogy én ott azt élőben látom és hallom.
2: És ez így helyes. És egyébként koncerten is sajnos mostanság elfelejtek szólni, pedig az eddigi koncerteken, az eddigi szezonokban igyekeztem az egyik dal előtt szólni a közönségnek, hogy most mindenki tegye le a telefonját, ne videózzuk le a dalt, ne egymást videózzuk, csak együtt éljük már meg egy picit, hogy most egy, mit tudom én, péntek este van, együtt itt vagyunk, ez egy közös élmény lesz, akkor is, ha nem ismered a tőled jobbra állót, és ezt ne felejtsük el soha ezt a pillanatot, és ez nagyon fontos.
1: Újabban mert... elég sok előadó szokta ezt, hogy tedd el a telefont, és akkor éld át azt, hogy akkor mi most itt vagyunk együtt.
2: Igen, mert nekünk is rossz látni fentről a színpadról azt, hogy a telefonján keresztül nézi, amit egyébként nyilván, tehát az energiát nem fogja tudni átvenni a telefonján keresztül senki, és mi pedig ott fentről a színpadról úgy küzdünk, hogy minél jobban érezze rajtunk a közönség, hogy mi most örömzenélünk, és vagy valami fájt, amiről éppen énekelünk, és mindenünket beleadjuk, és ezt nyilván csak akkor érezhetik a legjobban, hogyha elteszik zsebre a telefonjukon.
1: Igen, mert ráadásul jó sötét van a nézőtéren, hogyha szabadtéri koncert nappal, akkor nem, de akkor sem a szemét látod az ott álló rajongónak, vagy akárkinek, hanem a telefon ott van a feje előtt, és a telefonja hátsó részét látod.
2: Pontosan. Sőt, volt már olyan, nekem ez nagyon furcsa élmény volt, amikor azt láttam, hogy egy csajszí lentről videóz, nagyon bulizva énekel, de engem videózott, nem is magát, eltette a telefont, és a következő, mit tudom én, fél percben viszont csak állt. Tehát lehet, hogy ő meg sem tanulta még, fiatal volt egyébként még, de lehet, hogy még meg sem tanulta azt, hogy milyen az, amikor telefon nélkül, anélkül, hogy mondjuk arra appellálnánk, hogy valaki ezt majd látni vagy hallani fogja, csak úgy jól érezzük magunkat.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére. Beszéltünk az új dalról, beszéltünk arról, hogy nem sokára jön majd egy kollab valakivel, nem árultad el, hogy kivel még lesz majd koncert, ugye? Pezsgő és Bor Fesztivál, vagy Bor és Pezsgő Fesztivál, 11. kerület, és én említettem, hogy Seal koncertre elmentem, és akkor ott nekem azt tetszett. Hogyha Paulina koncertre megy, a legkedvencebb előadója koncertjére, akkor ki az a legkedvencebb előadó?
2: Bruno Mars. Ez egyértelmű. Ez annyira egyértelmű. Magyart kell mondanom?
1: Nem, nekem jó volt a Bruno
2: Mars. Hát szerintem az egy zseni. Ő egy akkora zseni. Pont egyébként annyira jól ráérzel a kérdésekre, mert hogy tegnap a koncertről hazafele jövett a buszban a fiúkkal, nem is beszélgettünk, csak Bruno Mars koncerteket néztünk élőben. Én csillogó szemekkel csöndben vagyok, ami ritka, és úgy hallgatom, imádom ezt a zsenit. Tehát ez a tánctudás, ez a zeneszerzési, tehát az egész, az, ahogy énekel, ahogy ott van jelen, az egész produkciója, ahogy össze van rakva, ami azért nyilván az ő érdeme, hogy mindenki úgy táncol, mindenki úgy néz ki, és hát meg hát milyen stílus váltásai vannak. Hát valahogy mindig ráérez arra, hogy mire van éppen szüksége az emberiségnek, mert itt azért már tényleg az emberiségről beszélünk, aki őt nem ismeri, az most nagyon gyorsan hallgassa meg. Hihetetlen szerintem, ő egy hatalmas példakép nekem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm én is.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben most jöhet és jön a mai programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Médiaklikken is elérhető az Örökös Tagság portrék sorozata, amiben Kern Andrásról is készült egy csak nem egy órás epizód. A színész csibészes őszinteséggel mesél életéről, kudarcairól, sikereiről és hát a pályájáról. Úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, engem nagyon-nagyon megfogott ez a sorozat. Sok híres hazai színész szerepel benne, és ez tényleg egy nagyon-nagyon jó portré sorozat, Örökös Tagság.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: fel ez a szív.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Ötvös Zsuzsi cukrászséffel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Hepp Kocsis Paulina énekesnő dalszerzővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csodálatos szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, akár rockrajongó, akár nem. Mert aki nem rockrajongó, az azért kapcsolta be, mert szeretne fejlődni, hogy utolérjen bennünket, mi rockereket, akik nagyon okosak vagyunk. Igen, ezért, de amit hallottatok, az a Marton Viki volt, ha elvesznék. Róluk szól 2020, Moms Mama favoritja. Ne fordítom magyarra nektek. Jó, jó, Mom's favorite, de magyarul jobban szól, nem? A mama kedvence.

Na hát ez volt a Machine Mouse, a Játékos című daluk. Hát ez sem egy mai darab. Igen, én emlékszem rá, hogy játszottak velünk együtt valahol, és akkor már játszották ezt a dalt. Na, ezt egy életen át kell játszani, ez a beszéd. Következik Hevesi Tamás.

Amit hallottuk, az már tulajdonképpen klasszikus, az AVS-től a Viszlát nyár. Na most akkor beszéljük meg, hogy mi is az a szerelem. A Junkies szerint a szerelmettől lettem ilyen. Valószínűleg azt én írtam be a címébe, hogy állat. Pedig az ember az szokott lenni. Bizony, meghűít egy csaj, és annyi. Nekünk annyi, jöjjön a Junkies!

nemzeti hangot hallottuk, dalcíme az volt, hogy tavasz. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, jön a bikini. Ezt kivételesen nem én írtam, és így is jó szám. Közeli

Ez volt a kőkemény Mordájtól az álom, álom. Most pedig a Fish következik. Igen, ez egy Fish, friss zenekar, konzervzene. Oh yeah!

egy olyan régi dal jön, hogy ezt még én is hallottam élőben a Bergendi zenekartól, de már akkor is a Demién Rózsi énekelt ebben a bandában. Igen, darabokra törted a szívem, és elájultuk, hogy milyen jó a szövege, milyen jó a zene. Aztán kiderült mostanra, hogy ez még mindig jó, ezt még mindig meg lehet szeretni. Na, segíts, hogy úgy legyen. Következik a Mobilmánia.

8 óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

0: Milyen érdekes, hogy a műsor vége felére betaláltuk ezt a dalt, érzés. Ez volt az Edda. Igen, már nagyon híres zenekar lett, ha belegondolok. Egy csomó minden miatt is híres, de nem az fáj nekünk, az, hogy mi nem vagyunk benne ebbe a hírbe. Na, sziasztok! Gerdával búcsúzunk tőletek jövő héten este 11 órakor, hétfőn. Jó? Gyertek, mert magyarok. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
3: Köszönjük!
1: Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
2: Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
1: Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
2: Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az 5 érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább 5 plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
1: 14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
2: Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a 6. érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a 6. érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelése, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni. El is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
3: A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
1: Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
3: Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Bernecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
1: Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő

0: ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
3: Köszönjük szépen,
4: köszönjük.
2: Az imént már elmondtad, Évi, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés. Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa Alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
3: Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves koromig közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom, én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
2: De és honnan származol?
3: Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben. Inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
2: Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
3: Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
2: Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
3: Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitonci összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
2: Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefekteted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
3: Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani. Önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz, sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, Csipkefa alapítvány alapítója. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük. Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladékgazdálkodási szakember vagy?
3: Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztálynak a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva, én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
1: Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
3: Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben de higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve napdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. Gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És hát mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
1: Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
2: Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
1: De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
2: Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
1: Na, azt nem szabad csinálni.
2: Na, az igen, azt nem kellett volna.
1: De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
3: Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
1: Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
3: Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították jól az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreszi a vesét, az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higanytartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket, illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az akkumulátorról, a festékekről is, hozzá sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb mondja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Yeah, yeah.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
2: Köszönjük szépen, szia.
1: Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa Alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
2: Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő, kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
1: Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa Alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa Alapítvány?
3: Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
1: 25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
2: Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető, és egyébként humánökológus PhD az ELTE-n, hát tulajdonképpen humánökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még Nordic Walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
1: Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa Alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
3: Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
1: Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
2: Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színház teremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolati rend érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
1: Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
3: Hát ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebbe részt.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
2: Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti közérzet javító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-el foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
1: Évi, Béla, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Mi is nagyon köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Augusztus 25-ét írunk, indítjuk a keddi napunkat itt a Petőfin, ahol minden magyarra józanék már betárazva. Te is itt vagy, úgyhogy minden adott. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, hozom mindjárt Hegedűs Borit és Templi Eriket. Neked, de előbb itt van Ferenci György és a Ranszka Jam. Van itt néha.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.